0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči zo segedinského štúdia. Vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 22-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Mi Atyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ezrepítette világá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: Bárhová megyek, ott mindig közösség alakul. Vallja Balogh Rodrigó, színész, rendező, író, a Független Színház operatív vezetője, a hazai független színházi élet meghatározó szereplője. Paras családban született, színészi tehetsége már kiskorában megmutatkozott. Óriási váltás volt számára, amikor a szórtanyasi létből hirtelen a nagyvárosba került, ahol álmait sikerült megvalósítani. Színházi tevékenysége nem csak művészeti, hanem közösségépítő jelentőségű is. Hivatásában arra törekszik, hogy a békés egymás mellett élés és elfogadás jegyében a cigányságot a többségi társadalom jobban megismerje és megértse. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Balogh Rodrigóval beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Balogh Rodrigót, aki színészként kezdte, de rendező és író is egyben.
1: Üdvözlöm a rádió hallgatóit.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mennyire vagy elfoglalt mostanában?
1: Nagyon szertágazó munkaköreim vannak, és a munkakörökön belül nagyon szertágazó az elvégzett munkáknak a mélyensége és hosszúsága. Most éppen a Roma Hősök Fesztiválnak az utómunkáját csináljuk egy vágócsapattal, és azért ez mondjuk kitart egy kb. Két hónapig, mert hogy rengeteg videó készül. Tudnék, szeretem a színházat, de az van, hogy az a ma művészete, tehát ami ma megtörténik, az holnap már nem úgy. És szeretem, hogyha van nyoma az utókor generációja számára annak, amit csinálunk. Ehhez viszont az audiovizuális feldolgozás az egyetlen lehetséges út. Úgyhogy általában az évnek egy jó két hónapos időszaka az ilyen vágószobában utómunkákkal teli.
0: Ez, ami ugye a fesztiválhoz kapcsolódik, de azon kívül még mivel foglalkozol?
1: Az év vége felé kezdek el írni darabot Illés Marci munkatársammal, aki a Független Színháznak a programvezetője, és ennek a darabnak tavasszal van a bemutatója, és azt követően ugye indulnak a továbbjátszások. Az őszi időszak az többnyire fesztiválozással telik, ezek európai szintű meghívások, amiket teljesítünk, és ezen kívül még van egy olyan kattanásom, hogy a Független Színháznál őrülten fontos, hogy legyen utógondozás, tehát hogy legyen tehetséggondozás és utánpótlás nevelés, de ugye ez nem csak színészekre vonatkozik, hanem rendezőkre is, dramaturgokra is. Ezeknek a szakembereknek tulajdonképpen a fejlesztése az, ami egy nagyon fontos cél még az életemben. Egyrészt rendezők számára lehetőséget adni arra, hogy rendezzenek, nyilván meghatározott kereteken belül. Ezeknek a színházunknál megvannak az ügymenete, hogy kell egy ilyet csinálni. Azt gondolom, hogy ha ezt így jól megtanulja egy rendező hallgató, akkor utána az elég kevés meglepetés éri a pályán. És az is nagyon fontos, hogy dolgozzanak össze a kezdő színészek, a kezdő dramaturgok, a kezdő rendezők. Tulajdonképpen egy mini színművészeti vagyunk, de hogy ez nem kényszer vagy kötelezettség, hanem saját jól felfogott érdekünk, hogyha mondjuk 20 évig még működik ez a színház, akkor folyamatos legyen az utánpótlás biztosítása.
0: Ez nyilvánvaló, és később még beszélgethetünk is erről, de ugye a portréban mindig a gyerekkorral kezdem a beszélgetést, mert szeretnék a hallgatóknak egy teljes képet adni arról az emberről, akit már lehet, sőt biztos, hogy tevékenység által ismernek sokan, de én ugye a kezdetektől szeretem bemutatni, hogy honnan indult, és milyen álmai voltak, tehát hol születtél, milyen családban és gyerekként milyen indítatást kaptál, akár otthonról, akár a tanárodtól, pedagógustól.
1: Kezdem a családdal. Na jó, már is változtatok. Oké, kezdem a földrajzi helyjel, ez Pamuk, Somogyvár tengely, ez Fonyód és Kaposvár között van félúton. Pamuk az egy völgyfalu, és mi egy hát ilyen szórt tanyasi közösségben éltünk. Ami a szórt az azt jelenti, hogy kb. Egy ilyen 300 méterrel arrébb volt a következő szomszéd. Ennek az is oka volt, hogy viszonylag nagy termőterületeket birtokolt a család tulajdonképpen, és hogy nagyon meghatározó volt a család fenntartásának a szempontjából a gazdálkodás. Egyrészt az állattenyésztés, másrészt a takarmánynak a termesztése, és ebből adódóan, hát ugye már gyerekkorban dolgozni kellett a földeken, meg az állatok körül. Nagyon fontos volt szerintem a gondoskodás rész, hogy az állatok mindig tisztán legyenek tartva, hogy mindig jól lakottak legyenek. Nagyon fontos volt, hogy a kert az mindig tiszta legyen, mentes a gyomoktól, amik ugye elvonják a tápanyagot, és még sorolhatnám. De ugye azért itt több ezer négyzetméteri földről beszélünk, tehát amit meg kellett művelni, és azért a család nem volt túl nagy.
0: Hányan voltatok? testvér.
1: Hogy hárman vagyunk testvérek, így a nagymama és a szüleim, de hogy így igazából én úgy nőttem föl, hogy a mindennapoknak a része volt a munka. És például amikor középiskolába jártam, akkor is reggel 4-kor fölkeltem, elláttam a jószálókat, de úgy olyan szinten, hogy mondjuk megtömtem a libát. Ami éppen ugye a tömésre volt kiszemelve, és aztán csak azt követően indultam el iskolába, ami 40 kilométerrel arrébb volt, és azért, hogyha egy tanyán laksz, akkor azért nem annyira egyszerű eljutni már a vasútállomás sem, hát még egy városba, ahol működik a középiskola, szóval, hogy azt gondolom, hogy ilyen kitartásból, munkakultúrából, felelősségvállalásból, gondozás tekintetében nem kell a szomszédba menni.
0: Nagyon jó ez. Azt gondolom, hogy gyerekként ezek most már ilyen élmények számodra. Egy városi gyermek ezt nem kapja már meg, nem is tudja talán, hogy ez mit jelent reggel felkelni, amikor még csak éppen harmatos a fű, és kimenni állatokat megetetni.
1: Akkor ez volt a normalitás a számomra, aztán persze később jött egy olyan életszakasz, amikor ez jelentősen, sőt gyökeresen megváltozott, de azt gondolom, hogy köszönöm, amit mondtál, mert hogy valóban szerintem csodálatos gyerekkorom volt, de azért nem csak a munka határozta meg a gyerekkoromat, hanem a játék is. És ha mondjuk valahogy összevonom a gyerekkoromat a későbbi pályámmal, vagy a mostani pályámmal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy két nagyon jelentős esemény volt, ami meghatározta az én utamat. Az egyik az az, hogy amikor 6 éves lehettem, akkor egyrészt már tudtam olvasni, mert hogy a bátyám is a nővérem már foglalkoztak velem, tehát hogy úgy mentem iskolába, hogy már tudtam olvasni. Ebből adódóan ez nem biztos, hogy annyira jó volt egyébként, mert sokat unatkoztam. Arra emlékszem, hogy nem volt túl nagy élmény számomra a suli. Tehát egyrészt az olvasás, számolás, már ezek már viszonylag folyékonyan mentek. Jó, a szorzás még nem, de hogy az sajnos ugye második, harmadikban jön be képbe, és hogy odáig nagyon-nagyon sokat szenvedtem. Aztán később is számomra a suli az egy pokol volt, mert bezárva voltam egy tanterembe, és úgy éreztem, hogy így, hát valamivel le kell, hogy kössem magam. Azok a 45 percek, azok szerintem őrülten hosszúak egy 6 éves gyereknek. Ami esetleg érdekes lehet, hogy jött a faluba, Pamukra egy bohóc. Akkoriban még ellátták a vidéket kultúrával, ez meg a szocializmus időszak.

0: bátyámat különösebben nem foglalkoztatta, tehát hogy ez semmennyire se érdekelte.
1: Nem érintette meg.
0: Hát egyrészt 10x évvel idősebb nálam, tehát hogy oké, köszi, tehát mit kezdjen egy Shakespeare viharral. Én viszont nagyon emlékszem ezekre az előadásokra, egyrészt azért, mert hétről hétre történtek, másrészt azért, mert a 7-6 napján a barátokkal lejátszottuk ezeket. Tehát, hogy újra modelleztük ezeket a színházi közvetítéseket.
1: Szóval már akkor is rendeztél, ha jól értem, megszerepeltél is.
0: Nyilván ez így változott, mert például nagyon gyakran megtörtént, hogy Otello az éppen Winnetou volt, mert hát akkoriban ugye a nagy indián könyv volt a sláger nálunk, és aztán persze csak később váltotta föl Bruce Lee és társai, de ugye ez már egy televíziós ügy. De úgy emlékszem rá, hogy ezeket modelleztük rendszeresen, és persze mindent belekevertünk. Tehát belekevertünk a saját életünket, belekevertük a beteg kutyánkat, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ráadásul még van egy ilyen színházi kifejezési kontamináció. Ezt arra használják, amikor mondok egy példát, nem tudom, van a görög mitológiában Zeus, ugye az isteneknek a főnöke, és akkor ugyanez a rómaiaknál mondjuk Jupiter. De hogy mindennek megvan a rómaiaknál egy görög megfelelő, és viszont. És nagyon gyakran ugye a görög drámákat is átvették a rómaiak, de úgy vették át, hogy a saját képükre formálták, meg a saját társadalmi, politikai, gazdasági berendezkedésükre igazították, és a kontamináció pontosan ez. Na most mi pont ezt csináltuk, csak tudattalanul. Tehát nem volt semennyire sem tudatos. És milyen érdekes, hogy amikor később pályára álltam, akkor igazából azt nem állítom, hogy tökéletes dramaturgiai rendszerben tudtam gondolkodni, de meggyőződésem, hogy ezek a hétfői rádiós közvetítések, ezek rengeteget adtak hozzá az én színházi tudásomhoz. És most nem olyan típusú tudásról beszélek, amit mondjuk színiskolában meg lehet tanulni, hanem a tudatalatti tudásról. Hogy egyszerűen pontosan érzed, hogy mi az, ami dramaturgiailag a lehető legpontosabb, és mi az, ami sallang, amire egyáltalán nincsen szükség. És aztán nagyon-nagyon hamar, szerintem már a színiiskolás éveimben én ezt elkezdtem alkalmazni, hogy hagyatkozzak ezekre megérzéseimre, és elkezdtem tudati szintre emelni ezt a tudásomat, tulajdonképpen a viszonyat odáig. Úgyhogy nekem viszonylag könnyű utam volt a pályán. Egyébként azt szoktam mondani, hogy az én mobilitásom, az én társadalmi mobilitásom, az felfelé ívelő. Máig. Talán pont emiatt, hogy lépcsőről lépcsőre haladtam, és soha nem ugrottam kettőnél, háromnál nagyobbat.

0: egy cigány közösségben éltetek, ők hogyan fogadták ezt, hogy szeretnél esetleg színész lenni, vagy színészkedsz, vagy rendezgetsz, ott akár a gyerekek között is észrevették
1: például? Büszkék az osztálytársaim, mármint akik élnek még, meg a családom is szerintem, tehát hogy így igazából nem is tudom, a családomban ez a büszkeség, ez egy nagyon furcsa dolog, mert a mérce az az, hogy elvégezted el a napi penzumot, és az én munkám az megfoghatatlan az ő számukra, annak nincs kézzelfogható eredménye, az egy szellemi érték, azt tudják, hogy érték, na de hát szellemi, nem fizikai, nem materiális, és ebből adódóan ugye hát a megfelelő helyen kell ezt kezelni.
0: Hát nyilvánvaló, de ugye a családban volt valakinek valamilyen végzettsége?
1: 8 általánosa volt meg mindenkinek, és akkor én ugrottam egy nagyot. De szerintem ez nem okozott törést az én családi viszonyaimban.
0: Persze,
1: tehát,
0: nem is arra gondoltam.
1: Hogy az, amelyek Somogyba, azonnal előveszem a somogyi tájszólást. Tehát amint átlépem a megye határt, azonnal.
0: Persze, nem is erre gondoltam, csak például mondjuk érdekelne, hogy könyvek, ugye említetted, hogy azért voltak-e a családban, vagy ez volt az egyetlen kapaszkodód az elején, hogy a rádióban hallgattad ezeket a műsorokat.
1: Ja, nem, tehát a családomban jelen volt a könyv, az nem is vitás, meg azért a kultúra az nem áll távol semennyire sem a családtól. Azt nem állítom, hogy heti szintű színházba járó volt a család, sőt, tudnék nem ez volt a fő elfoglaltság, 2, 40 kilométerrel arrébb volt a színház, 3, hát este 8-kor az ember lefekszik, hogy másnap hajnalban tudjon fölkelni és melózni tudjon menni, tehát nem ez volt a legnagyobb prioritás.
0: Mivel foglalkoztak a szüleid?
1: Hát az édesapám az állattenyésztésben dolgozott, egy szarvasmarha telepen, édesanyám pedig hát leginkább háztartásbeli volt, de ezt most nagyon finoman fogalmaztam, mert igazából amióta az eszemet tudom, ő beteg volt, vesebeteg, és akkoriban még ez azért nagyon hamar elvitte az embereket. Szóval, hogy én 13 voltam, amikor ő meghalt, az édesapám is, és igazából ilyen nagyon-nagyon gyorsan történt minden. Igazából onnan most jókor a csapongás van, de hogy ha térjek egy picit vissza, ami mondtad, hogy cigány közösségben nőttem föl, hogy pont az volt az én nagy szerencsém, hogy nem csak cigány közösségben nőttem föl. Tehát az kétségtelen, hogy ha visszagondolok és behúnyom a szemem, akkor a legjobb barátaim azok cigány emberek, valóban. De ez csak azért van, mert velük töltöttem a legtöbb időt. De hogy nagyon-nagyon-nagyon vegyesen léteztünk mi a világon. És azt is gondolom, hogy így gyerekkorban ezek a különbözőségek, hogy ki micsoda, ez nagyon differenciált. És a mi közösségünkben nagyon az volt. Tehát, hogy úgy képzeld el, hogy például teljesen nemiségre való tekintet nélkül mi folyamatosan kontaktban voltunk egymással. Fizikai kontaktban. Tehát készet is éreztünk, hogy fogjuk a másikat, mert ha fogjuk, akkor nem érheti semmi baj. Ennek több oka is van egyébként. Egyrészt rengeteg rémtörténetet hallottunk a szülőktől, nagyszülőktől. Mi is persze tovább színeztük ezeket. És igazából egy ilyen állandó parában léteztünk a földön. Hogyha éppen nem volt valami rémüldözni való a faluban, akkor kitaláltunk valamit, hogy lehet. És igazából ez a fizikai kontakt, ez pont arról szólt, hogy minden rendben van, nyugi, amíg fogjuk egymást, addig nem lehet baj. Hogyha már nem fogjuk egymást, na akkor baj lesz. De hogy ez igaz volt cigány nem cigány gyereke egyaránt. És akkor most ugranék erre a témára, hogy aztán, hogy a felnőtt életemben mit vittem át. Hát egyrészt...
0: kellett engedni egymás kezét. Ugye itt kezdődött,
1: hát a közösségiséget vittem át. A közösségiséget, ami nem tesz különbséget cigány és nem cigány között. Sőt, igazából az van, hogy nem tartom magam színvaknak, de nem fontos különösebben. Legalábbis az én számomra nem az. Aztán persze tökre tiszteletben tartom azokat, akik azt mondják, hogy de igen, ez nagyon is fontos. Oké, ez az ő igazságuk, de hogy én ennél sokkal univerzálisabban éltem a gyerekkoromat, és vittem bele ezt az univerzalitást a felnőtt életembe is. Szóval, hogy a közösségiség az nagyon meghatározó volt, és ezt a típusú közösségiséget csinálom a mai napig tulajdonképpen. Így van egy ismerősöm, aki szokta is mondogatni, hogy bárhová megyek, ott közösség alakul, és ez mondjuk igaz is. Ezt nem tagadom.
0: De ez nagyon jó, hiszen ugye elkerültél otthonról. Tehát hogyan folytatódott tovább az életed? Mert mondtad, hogy tanultál. Akkor már nem a saját közösségedben voltál, de megtanultál közösséget alkotni mindenütt. Hogyan történt ez?
1: Hát a nagy törés az ugye akkor volt, amikor leérettségiztem, és a kaposvári Toldiba érettségiztem, drámapedagógia francia szakos voltam, de bejártunk a kaposvári Csikigelgely Színházba, és akkor ott voltak mentoraim, akik nagyon akarták, hogy fölvegyenek a színművészetire, de aztán én úgy emlékszem, hogy talán az elsőn még tovább jutottam, hogy Csiszán Évre volt, aki felvételi szeretett, és ő is nagyon tolt engem, pedig akkor ismertem meg. Már úgy tolt engem, hogy így nagyon akarta, hogy én oda járjak.
0: Hát érezte, gondolom, a tehetséget benne.
1: Azt nem tudom, de hogy nagyon akarta, és akkor nagyon föl volt háborodva, amikor kiderült a számára, hogy nem. Én nem nagyon értettem ezt, hát oké, hát vannak emberek, akik elbuknak egy felvételint, hát most nem kell ekkora feneket keríteni ennek, hát jövőre is lesz még év, nem, hát azt meg lehet próbálni, és sőt, hát voltak ismerőseim a Toldiból, akik nem tudom, negyedszerre, ötödszörre futottak neki, és akkor vették föl őket, szóval, hogy nem egy különleges dolog ez, meg alapvetően ugye ez a kudarc, már a színházban a kudarc, mint olyan, az nekem egy nagyon furcsa ügy. Tudni, a színház az én számomra egy műhely, egy olyan hely, ahol lehet próbálgatni dolgokat, és lehet hibázni, lehet rontani. Jó, nyilván az élesben történő rontás, meg a hibázás az full ciki.
0: Hát meg
1: az...
0: a végeredmény kell, hogy jó legyen, de addig
1: igen,
0: eljuttok.
1: Igen, de hogy közben meg nekem van egy utam. Hát hadd botorkáljak már ezen az úton egy picit kedvemre. Különösen akkor, hogyha abból valami érdekes és innovatív dolog születik. És aztán az történt, hogy Siszár Imre indított egy osztályt a Shakespeare Színi Akadémián, és mondta, hogy menjek oda. Jó, rendben. És akkor oda mentem, és valami miatt nem Csiszár Imre az osztályfőnököm, hanem Szőke István, de hát végül is nem baj, és akkor ha már ott voltam, akkor bejártam Kishonti Ildikó musical osztályába is, úgyhogy igazából nagyon hamar azon kaptam magam, hogy három párhuzamos osztályban tanulok, de hogy az első hónap után, miután megkezdtem a színiskolát, már Csiszár Imre rendezett a Budapesti Kamaraszínházba, és akkor elvitt oda dolgozni. És akkor ott megtapadtam. 5 évet sikerült valahogy eltöltenem, ne kérdezzet, hogy hogyan.
0: Meg volt benned az akarat, meg volt benned a rugalmasság, és akkor így valahogy sodort az élet téged, már vitt tovább.
1: Azért nem sodort, csak hogy olyan annyira intenzív volt mondjuk a tanyasi léthez képest ez az időszak. Hát azt képzeld el, hogy egy szál klótgatyába szaladgálok a mezőn, és szedem össze a szarvasmarhatrágyát. Ez most lehet, hogy nevetségesen hangzik, de az egy rohadt értékes dolog, és a termést nagyon durván megtolja, hogyha jól adagolod a veteményesbe. És ez mondjuk augusztusban történik, és szeptemberben Budapesten kezdek egy színiiskolába, és októberben meg egy előkelő művészszínházban dolgozom, Bánk Bánnal. Ezt azért mondom, hogy Bánk Bánnal, mert amikor a Budapesti Kamaraszínházhoz mentem a Ericsson stúdióba, akkor benéztem a vitrines ablakon, és ott láttam Bánk Bánt. Korábban láttam őt a televízióba, amint vetítették Magyar Órán a Bánk Bán című filmet, amiben ő játszott a főszerepben, és akkor én mondtam, hát én oda bennem megyek ott a bánkban. Hát nekem ott semmi keresnivalóm nincsen. Nem tartottam magam, nem pozícionáltam magam oda, hogy én a bánkbánnal legyek egy platformon. Aztán persze mondták, hogy hülye vagy, gyere be, kezdjünk el dolgozni. És akkor ugye az, hogy egyrészt három osztályba jársz a színiiskoládba, másrészt meg dolgozol a színházadba, de aztán közben meg még ugyanabban az évben még két másik színházban kezdtem el dolgozni, az RS9 színházban, meg a Holdvilágban, tehát hogy annyira felgyorsultak az események, hogy csak kapkodtam a fejem, és amikor azt mondom, hogy egyszer csak eltelt 5 év, akkor azt tényleg így kell elképzelni, hogy egyszer csak eltelt 5 év. Persze rengeteg öröm volt benne, meg rengeteg olyan mozzanat, amit inkább elfelejtenék, de tőle függetlenül még tényleg így számomra az egy nagy, nagyon kihúzanító eset volt, amikor a Budapesti Kamarában már elvégeztem a színiskolát, és már szerződött tag voltam akkor 2 éve, amikor a 25 fős társulatból készültek elküldeni 10 embert, ami azért volt a számomra furcsa, és most finoman fogalmaztam, mert a Budapesti Kamaraszínháznak 3 játszóhelye volt, és mind a háromban nagyon-nagyon sok, 8-9 előadás futott. Azt úgy képzeld el, hogy volt olyan napom, amikor reggel 10-kor játszottam egy matinéba, délután 3-kor egy délutáni előadásba, este 7-kor kezdtem a show stúdióba, ott meghaltam az első felvonásba, aztán átugrottam az Ericsson stúdióba, ami a szomszédban volt, ott nem tudom, csináltam valamit, már nem emlékszem rá, majd gyorsan átloholtam a Tivoli színházba, a Nagymező utcába, ahol még a musicalnek a tánckarába beugrottam. Egy nap 5 előadás, tehát hogy őrülten sok volt. Úgy értem, hogy sok volt, hogy nem nagyon volt időm gondolkodni azon, hogy
0: mi történik veled egyáltalán.
1: Hogy most akkor mi van?
0: Igen.
1: Így van.
0: Igen, ez így szokott lenni ilyenkor, de azért elég jó volt, úgymond a tehervirásod, ahhoz legalábbis, hogy fussál jobbra-balra, mert
1: én
0: hogy
1: mondtam,
0: ahogy említetted,
1: hogy munkakultúrával jöttem erre pályára.
0: Igen, és valószínűleg hát a tehetségedet is felfedezték, mert hogy hívtak téged.

0: Most azt mondtad itt az elején, amikor beszélgettünk még a stúdió előtt, hogy most már színészkedéssel annyira nem foglalkozol. Többnyire inkább a független színház az, ami leköti az idődet. A Füsziben, ahogy ti hívjátok, ugye alkotórendező projektvezető is vagy. Ezzel együtt ugye a hazai független színházi élet meghatározó szereplője lettél. Én most ugye itt nagyot ugrottam időben, de a köztes időt akkor mondd el majd. Felidéznéd esetleg az indulást, hogy ez hogyan kezdődött.
1: Nagyon sokat köszönhetek Balázs Zolinak és a Bárka Színházban működő Maladépe társulatnak. És ezt most nem gúnyosan mondom, hanem őszintén mondom. Hát életem egyik legszörnyűbb két éve volt az ott töltött időszak. Bizonyos tekintetben nagyon izgalmas volt, mert olyan monumentális, formalista előadásokat csináltunk, amiket más színházakban soha nem lett volna alkalmam megcsinálni. Hirtelen lett egy mihez képestem, és azért nagyon tudatosan álltam neki a független színháznak az építésének, de ennek nagyon egyszerű oka volt. Akkor már érlelődött bennem egy dű. Egy dű, ami afelé irányult, hogy bármikor voltam színházba, és a 2000-es évekről beszélek, és láttam cigány közösségeket, cigány embert magyar színpadokon megjeleníteni, ha láttam egyáltalán, akkor végtelen sztereotíp módon ábrázolták őket. Ha már egy nemzetiségi műsorban vagyok, szerintem ezt elmondhatom, hogy egyszerűen szégyeltem magam a nézőtérem, miközben jegyet vettem arra az előadásra. Tehát a szégyenért még fizettem is, és komplett hülyének éreztem magam. És aztán elkezdtem gondolkodni, hogy nem, hogy itt nem gonosz emberekről van szó, akik sztereotíp módon akarnak ábrázolni cigányt, hanem olyan pályatársakról van szó, akiknek nincs ismeretük cigány emberekről. És ez szerintem egészen mást jelent, és akkor arra gondoltam, hogy de hát a pályán vagyok. Nem a pálya szélén vagyok, hanem a pályán vagyok, tehát ha valakinek, nekem van lehetőségem megmutatni a számukra, hogy hogy lehet ábrázolni cigányt. Hogy lehet ábrázolni egy olyan cigány embert vagy közösséget, akik mondjuk polgári értékrendet vallanak. Akiknek fontos, hogy ha holnap reggel felkelnek, akkor mi történik velük, vagy a családjukkal, vagy a tágabb közösségükkel. És ez igazából ez a dű volt az, ami aktivitásra késztetett, és azt mondatta bennem, hogy az első és a legfontosabb dolgom az, hogy cinkosokat találjak ahhoz, hogy tudunk olyan előadásokat gyártani, és nem feltétlenül közszínházi kereteken belül, hanem mondjuk azon kívül is akár, amelyek ezt a képet a pályatársak fejében képesek megváltoztatni. Az a helyzet, hogy így utólag visszatekintenek már több mint 20 éve, nem vagyok benne biztos, hogy a cigányokról alkotott képpel pályatársaknak különösebben változott volna, mert most még annyi produkció sincs a palettán, mint amennyi régebben volt, mármint a romákról szóló produkcióról beszélek. És ennek szerintem nagyon nagy komoly oka az, hogy nem mernek hozzányúlni ehhez a témához. Mert valószínűleg sikertelennek ítélnék meg.
0: Hát vagy ismerni kell nagyon jól. A cigányság múltját, sorsát, életét, ebben nagyon otthon kell lenni.
1: Oké, de mi az oka annak, hogy akkor, amikor valaki Shakespeare-hez nyúl, és mondjuk a klasszikus Shakespeare-ről beszélünk, akkor a modern kori Angliának a történelmi, gazdasági, politikai háttereit azt mondjuk kisújból kirázzuk.
0: Én tudom, hogy ti rendszeresen foglalkoztok ugye az előadásaitokban társadalmi kérdésekkel, identitással és közösségi témákkal. Ilyenkor mit szeretnétek például a többségi társadalomnak megmutatni? Szeretnétek-e megismertetni a cigányságot? Mi az, ami a többségi társadalmat érdekelheti, felkeltheti az érdeklődésüket akár egy-egy előadásotok kapcsán, amiből esetleg mondjuk olyan ismeretet is szerezhetnek, amit például nem tudtak korábban a cigányságról, annak ellenére, hogy itt élünk együtt.
1: Rengeteg ilyen van. Gyorsan hozzátenném azért azt is, hogy egy dolog a többségi társadalom, nyilván ezzel kezdtem, de ugye leszökítve a pályatársakra, hogy az ő látókörüket, meg a horizontjukat egy kicsit tágítsuk a cigányközösségek kihívásait illetően, és értékeit, azt gyorsan hozzáteszem, mert hogy az is van. A másik szempont az volt, hogy mondjuk hol vannak a romák a nézőtérről. És nemrég olvastam egyébként Schilling Árpádnak volt egy Facebook bejegyzése, eljutott hozzám, és akkor valameddig eljutottam benne, amikor sérelmezte azt, hogy hát a romak középosztály az valahogy nincs jelen a nézőtereken, és akkor ilyen mosolyogtam egy picit, mert valóban mondjuk a 2010-es években tényleg meg tudtam volna számolni az egyik kezemén, hogy hány roma van az előadásainknak a nézőterén.
0: Tehát a ti előadásaink.
1: Igen. Ami ráadásul roma téma és roma drámai hős van a fókuszban, és még sorolhatnám, ez mostanra egészen máshogy alakult. Mostanra masszívan félház. És ez szerintem egy őrülten nagy fejlődés. Tudni, ki az, aki színházjegyet vásárol és elmegy színházba? aki megteheti. Tehát, hogy bocsánat, a színház az egy elit műfaj. Az azért nem feltétlenül a koncertrajongók, mert nem tudom, kik látogatják éppenséggel. Ott kell egy kis vágy szem, kell egy kis vágy fül, hogy egyrészt a sorok között tudj olvasni, ugye nagyon sok minden el van rejtve sorok között, főleg a dráma műfajában ez különösen igaz. Másrészt azt gondolom, hogy beérett ez a típusú munka, hogy roma drámai hősöket teszünk a színpadra, és akkor ezzel valahogy így a többség és cigány közösség horizontját tágítjuk. Szándékosan nem használom az érzékenyítés szót, mert nagyon-nagyon nem tartom méltónak. Tudnék érzékenyíteni azt kell, aki nem elég érzékeny. És én nem feltételezem senkiről, hogy nem
0: az. Én azt szoktam mondani, hogy inkább megismertetni kell bizonyos
1: Köszönöm.
0: Dolgokkal.
1: Egyetértek, igen.
0: Meg kell ismerni egymást. Az elfogadás az mindig azt gondolom, hogy ott kezdődik, ahol megismerjük egymást, és akkor, ha megismertük, akkor el tudjuk dönteni. Ez így van egy párkapcsolatban bármiben, és így van az két nemzetiség között is. De az itt élő romák azért ők magyarnak is érzik magukat, ahogy itt elmondták már többször ebben a portréban, de úgy, hogy van egy cigány identitásuk is. Most ugye egy érdekes dolgot vetettél fel, hogy korábban a cigányok ugye nem jöttek el annyira az előadásokra, és ugye ennek többféle oka is lehet. Valószínűleg az egyik kis része az is, hogy mi az, ami őket egyáltalán érdekli velük kapcsolatban. Hogyan választott ki azt, hogy mihez nyúj hozzá, milyen témához, és mivel tud bevonzani a cigány közönséget és a közösséget is természetesen.
1: Igyekszem nagyon univerzális témákat választani. Mondok egy példát, hogy nem ritka, hogy egy előadáson belül nem tudom elmondani azt, amit szeretnék, és olyankor kell még egy. Na, de még mindig nem tudtam elmondani, és akkor kell még egy, és akkor ebből aztán jönnek a szépen a trilógiáknak nevezett.
0: Igen, és amit úgy, ha jól emlékszem, akkor 2021-ben rendezted meg a Békamesség című előadást, és ugye ez egy három generációs család története, vagy család sztoria, hogy szoktátok mondani. Mit mutat be tulajdonképpen ez a darab, illetve időtálló ez az üzenet? Valószínűleg igen, de azért lett trilógia, mert mindig eszedbe jutott még valami ezzel kapcsolatban. Mi lett a folytatás, és mi adta az alapötletet?
1: Olán Orbi cimborám, aki képzőművész, pontosabban festőművész, és ő az Opiennálénak dolgozott, és úgy emlékszem, hogy az volt a terve, hogy az egykori roma parlament vaskapuja elé felhúz egy téglafalat, ezzel reprezentálva azt, hogy Magyarországon nincs érdemben önállóan működő roma kulturális intézmény, ami azért elég abszurd. Tehát a templom társadalom 10%-áról beszélünk, akik nincsenek ellátva a kultúrával. Bocs. Tehát azért ez szerintem nem teljesen normális, de most ebben ne is menjünk bele, ez egy kultúrpolitikai ügy, nem az én asztalom a kultúrpolitika. Viszont maga a téglafal jelensége az fölkeltette Illés Marcival a figyelmünket, és akkor arra gondoltunk, hogy tudod mit, Norbi, ha lesz a finisszázsod, akkor ne legyen kisebb, mint hogy kap egy operát. És az utcán, a Tavaszmező utcában, miközben te ezt a téglafalat lerombolod, és utat nyitsz az előtt, hogy már pedig legyen ilyen intézmény, és nem feltétlenül szerintem kormányzati kereteken belül, vagy önkormányzati kereteken belül kell, hogy létrejöjjön. Ez magánúton is létrejöhet. Zárójelbe jegyzem meg, akkor már éppen építették a Fűszit. Tehát, hogy már megvásároltuk az ingatlant, és éppen ment az átalakítási munka, és gyorsan tegyük hozzá, hogy abban egy fillér önkormányzati és állami pénz nincs. Hogy az kizárólag magánalapoktól jött létre ennek a költsége, vagy sikerült összeszedni. Tehát, mit sírunk? Nem kell sírni, meg kell csinálni. Helyzet van, igen, akarunk kulturális intézményt. Hát ki mondta azt, hogy nem lehet? Jogállamban élünk, de lehet, hát akkor csináljuk meg. És igen, megválogathatod a partnereidet szerintem. Ahogy egyébként én egész életemben így tettem, én a független színház köré soha nem engedtem sem a magyar államot, sem bármely önkormányzatot. Nem támogathattak. Ennek nagyon-nagyon összetett és bonyolult oka van, de leginkább az, hogy valakitől el kellett volna venni a hozzánk jutott forrásokat, és ebben nem mentem bele.
0: Tehát függetlenek, csak hát, úgy tudtok lenni, hogyha...
1: Akkor ne csak beszéljünk erről, hogy ha a nevünkben is azok vagyunk, akkor viselkedjünk is úgy.
0: Így van.

0: Visszaugorva egy kicsit az Orlán Orbinak a kiállítására, akkor írtuk meg a Békamesséket, ami ugye egy háromgenerációs családsztori, és valójában pont arról szól, hogy igazából az 50-es évek paraszti kultúrája nagyon-nagyon-nagyon elhatárolódott a roma közösségektől. Aztán volt egy idézőjelbe vívebet nyitás, és egy ilyen kényszeredett tolerancia a szocializmus időszakában, és aztán jött a szélsőség a rendszerváltozás követő időszakban. Mondjuk a rendszerváltozás követően tömegek kerültek nyomorba. Ezt mondjuk ki őszintén, tehát most ezzel nincs mit csinálni. A falakról szól, csak ezek a falak mindig másmilyen falak. Egy kicsit változik az állag, változik a habarcs a két tégla között. Változik a habarcsnak az állaga. Egy biztos az, hogy egyszer egy kritikus föltette a kérdést, hogy és akkor az én generáció mikor bontja már le végérvényesen ezeket a társadalmak közötti falakat, és akkor azt mondtam neki, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az én generációm dolga ez. Tehát az, hogy a két tégla között egy picit megpiszkáljuk ezt a habarcsot, és egy picit meggyengítjük a kötést, szerintem az bőven elég, amit megtehetünk. Hogyha a következő generációk majd tényleg falakat akarnak rombolni, ám tegyék. Valamit tettünk hozzá mi is, de én nem gondolom azt, hogy mindig minden a jelenkorban élőknek a kötelezettsége kellene, hogy legyen. Na de nem is ez érdekes, hanem az, hogy a Békamesség tulajdonképpen nagyon sok inspirációs forrás volt evődött össze. Engem például Leonor Teles inspirálta leginkább, már Orlán Orbi falán kívül. Leonor Teles egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal szevillai lány, aki filmezést tanult a Sevillai Egyetemen, és annyit érdemes tudni Lisszabonról, mert portugál a sztori, hogy Lisszabonban majdnem minden üzlet kirakatában, és hát egész Portugália szerte, van kint béka. Nagyon eltérőek ezek a békák, például baromi nagy porcelán békák vannak, egy pici, nem tudom, pékségben, nem tudom, műanyag sipolós béka, de a béka ott van a kirakatban. És hogy miért? Azért van ott, hogy előzzék a kéregetőket velük, és a kéregetőkön belül is a cigányokat. És hogy ez egy olyan évszázados hagyomány, amiről fogalma nincs az üzletvezetőknek.
1: Már nem is tudják, hogy miről szól.
0: Fogalmuk sincs. Ez egy hagyomány, ami megtapadt. Egy hagyomány, ami megtapadt, és akkor Leonor forgatott egy 13 perces filmet talán. Az első részben megmutatta, hogy az ő családja egy 6 generációs művész család, mivel járult hozzá Portugália kulturális fejlődéséhez. Majd a következő részben beszaladt különböző üzletekbe, megragadta azt a békát, kiszaladt vele, és megsemmisítette. Vagy összetörte, vagy rátaposott, de mindenesetre lenullázta. És milyen érdekes, hogy nem hallottam volna róla, hogyha mondjuk a Berlinálén nem nyeri meg a rövidfilm szekció díját, az Aranymedvét. És aztán eljutott hozzám ez a film, és akkor jött egyrészt a béka metafora. Mi van akkor, ha a cigányokat nem cigánynak hívjuk, hanem békáknak nevezzük, és békaként jelenítjük meg, ami szerintem azért egy izgalmas dolog, mert, és ez a harmadik inspirációs forrás, hogy nem tudom, hallottatok már a monster elméletről. A monster elmélet az Nagy-Britanniából jött hozzánk, és társadalomtudósoknak a nagy felfedezése, hogyha egy sérülékeny csoportot te látsz valahogy, erőszakosnak, nem tudom, most mindenféle sztereotípiát fel tudnék sorolni, vagyontárgyak elkobzóinak, és még sorolhatnám, akkor az a sérülékeny csoporttag úgy fog viselkedni, ahogy te azt látod. Tudod, itt nincs más útja. Mert hogy a többségi társadalom ebbe kényszeríti bele, és ebbe tolja bele. Velem is számtalanszor előfordult például, hogy mondjuk hivatalokban, szolgáltatóknál olyan hangnemet eresztettek meg a velem szemben ülők, akiket egyébként szolgáltatniuk kellett volna, hogy ezzel a hangnemmel bele akartak tolni abba, hogy én agresszíven viselkedjek, és agresszíven lépjek fel. Hát nem adtam meg nekik ezt az esélyt.
1: És most arra gondolsz, hogy ez azért történt, mert te cigány vagy?
0: Abszolút azért történt.
1: Hát akkor elárulok neked egy titkot, hogy volt már, hogy velem is úgy beszéltek, és én magyar vagyok. Úgyhogy azért ez nem egészen biztos, mert aki ilyen hangnemet megenged, az lehet, hogy mindenkivel megengedi ezt a hangnemet, és ez nemzetiségtől függ.
0: Kicsit kezdem úgy érezni, hogy azt minden további nélkül el tudom képzelni, de közben meg az van, hogy ezt az ember pontosan érti és érzi.
1: Meg ez egy érzékeny pont, gondolom.
0: Abszolút érzékeny pont, hát nyilván ki vagyok rá helyezve, hát hogy ne lennék rá kihegyezve, persze. Hogy amilyennek lát téged a többségi társadalom, te elkezdesz úgy viselkedni, és itt most nem a többségi társadalomnak az előítéletéről beszélek. Pont, hogy nem, hanem az én viselkedésemről beszélek.
1: Neked hogy kell vigyáznod, hogy például ne hagyd magad pontosan, ebbe
0: pontosan.
1: Sodrogni.
0: No, és akkor ez a három inspirációs forrás együttesen jelent meg a Békamesékben, és nagyjából tényleg röviden a szoriban az első generáció, aki már kitör, tehát hogy ő tanul, ő már szakiskolát végzett, de az a dolga, és egy kicsit az Obbiennáli parafrázis, meg egy kicsit kigúnyolása az egész szituációnak, mert ugye nagyon sokan gondolják magukat úgy, hogy ők társadalmilag elkötelezett művészetet közvetítenek. Én azért ezt megkérdőjelezem nagyon sok esetben. Ja, mert hogy egyébként gyorsan hozzáteszem és be is fejezem a mondatot, hogy azért színházi alkotóként képes vagyok nem cigány témákban is bármit csinálni.
1: Szerintem senki nem mondta kétségbe.
0: Na igen, és hogy kitör, és hogy védelmezhet egy köztéri szobrot. Ez a munkája, egész életében ez az egyetlen munkája, hogy egy köztéri alkotásra vigyáz. És akkor jön a következő generáció, aki már szintet lép, aki már egy diszkóban lehet kidobó, tehát már beltérbe sikerült helyezkednie, és persze drogdíler is, de erről nem beszélünk, csak nagyon-nagyon-nagyon fű alatt van szó az előadásban. Erről white szemüveg, white fülűek azok értik az utalásokat, és akkor van a harmadik generáció, akiből aztán zenész lesz. És kvázi ő a díszbéka, ami egyenlő a díszciánnyal. Tudnék, ugye nagyon gyakran egy társadalom azt tartja mércének valahogy, aki kitört, aki valahonnan, valahova eljutott. És a valahonnan az mindig ugye a gyökerek, tehát a szülőktől eredeztethető, és a valahova az pedig ugye általában a fanfárzókás meg a csillogás, és ugye hát mi hozza ezt legjobban, hát a zenei szektor ez maximálisan hozza ezt. És hogy közben, miközben van egy díszcigányunk, aki világhírű zenész lesz, közben kicsit górcső alá vesszük az ő mentális állapotát, hogyha van egy ekkora ugrás egy családon belül, mondjuk egy szülőhöz képest, hogy mondjuk az én apám már nem végzi el a szakiskolát, csak a 8 általános, de én egyetemet végzek és a világ összes színpad a lábaim előtt hever, akkor az miért mentális zavarokat okozhat? Amiről szintén nincs szó. Szóval, hogy ez a harmadik generáció, és igazából aztán az előadásnak a végén Olár Morbi lerombolja ezt a falat egy 5 kilós téglakalapáccsal, de hogy valójában még itt is csak érintőlegesen tudtunk beszélni, ez egy 45 perces punk opera egyébként a műfaját tekintve, és egyébként egy rendkívül izgalmas zenei anyag, amit Babindák Pisti és Kovács Antal Máté zenésítettek meg. A trilógiának a következő része, amikor valami miatt szintén apák és fiaik viszonyrendszerét vizsgáltam. Tudjuk az van, hogy itt már nagyon tudatosan rámentem arra, és hogy mi volt nekem az én hiányom a békamességből, az, hogy nem tudtam elég pontosan érzékeltetni a roma férfiak sérülékenységét. Amiről szintén nem beszélünk. Arról beszélünk, hogy a roma nők helyzete, úristen, szegények, nem tudom, ők viszik a háztartást, és főzniük kell, és dolgoznak, és a gyereknevelés.
1: És nem igaz.
0: És erőszak a családon belül, és sorolhatnám. De az, hogy egy férfi hogy éli meg a mindennapokat, egy roma férfi, hogy milyen az, amikor lebüdös mocskos cigányoznak a gyerekei jelenlétében. Képzeld el ezt a szituációt, és te nem szólsz vissza, hogy szerinted hogy értékel téged a gyereked? 6 éves gyerek ezt nem tudja kódolni, csak annyit tud belőle kódolni, hogy az apám áll, és nem tesz semmit, és nem véd meg engem. Na, a következő, a trilógia második része, az már a rothadó madarak volt. Ez egészen konkrétan Holdosi Józsefnek, az egykori szombathelyi gimnáziumi tanárnak, nem mellesleg a magyar mágikus realizmus egyik legjelentősebb képviselőjének, ugye a Kányák című regényével a képviselője, és az ő nagyapjának a pere. És aztán jött a trilógia harmadik része, ami meg már a cigány-magyar együttérésről szólt, amiről szintén nem tudtam beszélni az első kettőben, és ez mondjuk visszanyúlt az én 80-as évekbeli gyerekkoromra, hogy például ott Somogyban a beás cigányok nagyon gyakran házasodtak be nem roma családokhoz, és fordítva persze. Tehát, hogy a beházasodás, mint olyan, az szinte mindennapos volt, és az ember azt gondolná, hogy így csökkennek a társadalmi ellentétek, nem. Amikor egy-egy választás volt a 2000-es évek után, 2010-es évek után különösen, akkor a szélsőségek elősödtek meg ebben a térségben nagyon. És ebben benne volt roma, nem roma választópolgár egyaránt. Arról beszélgettünk a roma munkatársakkal, hogy vajon a te unokád, nem menjünk olyan messze, mondjuk gyerekről még ne beszélünk, de mondjuk a te unokád, ha mondjuk elhagyja a rassz jegyeit, akkor vállalni fogja a cigányságát. És nagyon-nagyon hamar megállapodtunk abba, hogy nem. Tudnék, nem lesz rá szüksége. És amire nincs szüksége valakinek, akkor ezt minek viselje. Semmi értelme. Tehát ami hátrahúz és visszahúz minket, az szükségtelen. Hát, most erről meg lehet a véleményünk, de ez egy évszázados ügy.
1: Igen, nem szabad lenne, hogy hátrahúzza, hanem büszkén merje vállalni. És hogyha már említetted a Roma Hősök Fesztivált, 2017 óta csinálod a Roma Hősök Fesztivált, miről szólt idén ez a fesztivál, illetve számodra kik az igazi hősök?
0: 15-ben kezdtem ezt a munkát, Berlini Kultusstiftung, ez olyan, mint Magyarországon az NKA, felkért egy munkára, térképezzen fel Európában az összes létező roma színházi társulatot és drámaírót, és színházi alkotót. Ez egy csodálatos munka volt, 2 éven keresztül csináltam egy nagyon nagy munkacsoporttal, és befejeztük a munkát, végeztünk bele. Na de hát közben rengeteg találkozásunk volt, jelenleg is alkotó csoportokkal és egyéni alkotókkal, és arra gondoltam, hogy akkor 17-től jöjjenek Magyarországra, és mutassák be az alkotásaikat. Kezdetben storytelling monodrámával indultunk, aztán ez később 19-től kiteljesedett, és lettek már kamaraszínházi előadások, sőt, nagyszínpadi produkciók is. Ami érdekes ebben, hogy én 15-től eredeztethetően pont a művészetelméleti munkák kapcsán tudtam megfogalmazni azt, hogy valójában én a kulturális innovációkban és a kulturális brendeknek a kitalálásában, elmélyítésében és fejlesztésében vagyok jó. Tehát, hogy ez az én terepem. És amikor arról beszélek, hogy kulturális brand, akkor arról is szó van, hogy jön ide egy fesztivál előadás Magyarországra, abból lesz egy videós feldolgozás, és még 16 másik matéria. Képzeld el, fotósorozatok, diszlettervek, jelmeztervek, előadásfelvétel, az előadásnak az előzetese, és még sorolhatná. És hogy igazából ezeket a matériákat, hogyha okosan és jól használom föl, akkor az hatással van a drámairodalomra. Ki is adtunk egyébként 2 drámakötetet, amik korábban nem voltak jelen a palettán, mert hogy roma dráma irodalomról korábban nem lehetett hallani. Hogy ezek az alkotások beépültek az akadémiai szektor. Egyetemi tanárok oktatják már. Hogy ezek az alkotások a nonformális oktatásban is megjelentek, szakkollégiumokban, tanodákban, és még sorolhatnám, központban a roma drámai hőssel. Hogy lett például egy roma hősök gyűjtemény, ez egy színházi archívum, ami az összes fesztivál előadást tartalmazza. És persze a hozzátartozó matériákat, alkotóstól mindenestől. Tehát az, hogy itt Magyarországon elérhető egy ilyen honlap, amire teljes képet kapsz az európai roma színházi alkotókról és munkásságokról, az mondjuk eléggé unikális. Sajnos Magyarország nem szállt be a buliba, úgyhogy csak angolul elérhető, de azt gondolom, hogy mivel audiovizuális tartalmak is vannak fönn, eléggé érthető, hiszen a színház tud elég univerzális lenni ahhoz, hogy viszonylag könnyen lehessen kódolni. Szóval, hogy én inkább ebben voltam jó. És igen, ez a brandépítés. Jó, mondjuk odáig azért soha nem betemettem, hogy bögre vagy nem tudom, mi legyen ezekből, de az biztos, hogy szerintem, amit 2026-ban roma kultúra területén meg lehet tenni minőségi módon, úgyhogy érdemi tartalom legyen mögötte, azt a színházunk hozta. És hát határa csillagos ég. Mi csak most kezdtük.
1: Ugye te azt mondtad, hogy mindig távol áll tőled, hogy mindenkinek meg akar felelni. A magaddal szembeni elvárásoknak sikerült-e megfelelni az elmúlt évek alatt? Most ugye itt a gyerekkorodtól végigvettük idáig az életedet, a pályafutásodat. Hogy látod, hol tartsz, és merre felé mész tovább?
0: Hát ahogy mondtam, határa csillagos ég. Másrészt meg annyira önazonosan létezem a mindennapokban, és annyira kiegyensúlyozott vagyok, hogy nem nagyon lehet kiszökkenteni a ritmusomból. Ennek persze nagyon sok oka van, de olyan habitus béli kérdésről van szó. Szóval, hogy köszönöm szépen, mindenkivel jól vagyok, mindenki érdekel, az jó, ha nekem nem kell túl sokat beszéljek, én nagyon szívesen hallgatok másokat, én ezeket szépen elraktározom, és a lehető legváratlanabb pillanatokban köpöm ki magamból, akár színdarab, akár előadás formájában.
1: Akár riport közben.
0: Szerencsére egy normális lelkülettem élem a mindennapokat, hogy ilyen nagy drámák nincsenek körülöttem. Másoknak vannak drámái, azokon néha így elcsodálkozom, hogy jé, még ilyet, na hát.
1: És feldolgozod.
0: Akár,
1: mondjuk egy előadásban.
0: Ha mondjuk akkor a dráma, akkor természetesen, de hát ugye a színház drámából építkezik, az már egy más, hogy azért én szeretem a humort nagyon a színházba. Én azért szeretek röhögni. Most például, amikor a Kenyérfa csúcsa című előadást csináltam a munkatársaimmal, akkor a próba folyamat első másfél hónapjában olyan harsány nevetésekben voltunk a kollégákkal, hogy volt, akinek borda közi izomgyulladása lett, és nem tudott próbálni egy hétig.
1: Köztetek lenni. Jó a hangulat.
0: Körülöttünk nagyon-nagyon jó a hangulat, és nagyon-nagyon a virámság, igen.
1: Ez nagyon fontos egyébként az életnek, ez az egyik legfontosabb alapja, hogy az ember jókat tudjon nevetni, és nyilvánvaló, hogy itt talán akkor a gondokat, a problémákat is könnyebben kezeli az életében. Balogh Rodrigo, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, és további sok sikert kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, a portréban Balogh Rodrigó volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóth Ikenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

Borbé Sándor vagyok, a Szentgotthárdi Honismereti Klub tagja. Nyugdíjas, honismerettel foglalkozó amatőr kutató vagyok. 5 éve miután nyugdíjba mentem, azóta kezdtem úgy erőteljesebben. Azelőtt is kutattam ezeket a dolgokat. Volt egy felkérés, hogy Farkasván egy emlékművet akartak állítani. Német Imre, aki az emlékmű állításnak a elindítója volt, hogy nyomozzam ki, vagy keressem ki azokat a neveket, akik az emlékműre kerülnek, és így kezdtem én mélyebben foglalkozni ezzel a témával, és a budapesti állambiztonsági szolgálatok levéltárával fölvettem a kapcsolatot. Farkasfa, ez a kis vasmegyei község neve összeforrott 1945-től 56-ig a nemzeti ellenállás történetével. Ez Kövér István írta az emlékkönyvében 1999-ben. Onnan idéztem ezt. Nyugat-Dunántúli perek volt a cím, de ez tulajdonképpen farkasfai perek. Így híresült el, és 5 volt ebből. Még 59-ben is volt egy, amikor Zöld Ádámot elítélték. Őt elsőfokon jogerősen halálra ítélték, de 3 nappal a másodfok előtt meghalt, véletlenül a börtönben. Tehát ő volt az utolsó halálos áldozat. A perekben a legtöbbször a vád, kémkedés, szervezkedés, kémkedéshez segítségnyújtás, bejelentési kötelezettség elmulasztása volt. Ha valaki a családtagját nem jelentette be, mert akkor még ilyen törvények voltak, lesznek olyan ítéletek 3-5-10 év, mert valaki a férjét nem jelentette föl, vagy a vőlegényét. A legelső per 53. január 6-ától 7-ig 2 nap alatt zajlott le, Sipos János és Párcsai Perevóti 2 halálos áldozat volt ennél. Utána márciusban volt a Bekes Józsefné és társai pere, itt már 8 halálos áldozat volt, ez volt az úgynevezett 40-es per, mert 40 vádlott volt. Ezek közül 8 halálos áldozat lett. A harmadik, a Sipos József és társai pere 53 márciusában, ez már egy enyhébb fokú mellékper volt, és akkor a Sipos Imre és társai pere, ez már egy 54-es per volt, itt a Sipos Imre már megúszta a halálos ítéletet azért, mert már 54-ben annyit változtak az idők, akkor már Nagy Imre volt, és akkor Rákosi már nem volt annyira vezető ponton, ő életfogytiglanra ítélték, de 56-ben szabadult, és elment Csangliába. Pallósi Gyula volt az első 3 perbe a hadbíró százados óta tanácsvezető bíró, aki egy vérbíró volt. Ő nagyon osztotta a halálos ítéleteket. Ez volt a specialitása. Ezek a helységek, akár Felsőszölnöktől Rönökig, vagy Győri Szentpéterig, bármilyen irányba nézzük, Frápafüzes, Szentgotthárd, minden helység érintett volt ezekben a perekben. Ez egy összefonódott hálózat volt, és amikor ezt ugye felgöngyölítették 53-ba, akkor derültek ki ezek a dolgok.

Farkasfa egy ismert csempészhely volt, jó néhányan foglalkoztak azzal, hogy itt ezen a részen, Farkasfa, Orfalú, Szalafő között 49-ig nem épít ki a határzár, és viszonylag szabadon tudtak mozogni a csempészek. Árucsempészés folyt. Voltak emberek, akik ezzel úgy kiegészítették a jövedelmüket, mert ugye tudjuk, hogy a föld az Farkasfán nagyon gyenge volt, nagyon keveset termett, ezért voltak a beszolgáltatással is állandóan problémák, nem tudták megterelni az adott mennyiséget, meg olyan terményeket akartak tőlük, amit ott nem is tudtak termelni, és volt olyan, hogy elment a szerencsétlen parasztember megvenni a piacon azt a terméket, hogy be tudja szolgáltatni, különben börtönbe került. Farkasfa egy zárt hely, Szentgotthárdtól 10 kilométerre van, ugye most már Szentgotthárd városrésze 83 óta, teljesen erdők veszik körbe, szeres település részben, vannak olyan részei, amik egész közel vannak a határhoz, annan nagyon könnyen megközelíthető volt a jugoszláv határ. Jó néhányan próbálkoztak a határátlépéssel, és általában sikerrel, meg sok embert kivittek 46-47 körül, amikor Rákosi kezdett keményebben föllépni, és a kisgazdapárt politikusai több emberről tudunk, akiket itt vittek ki ezen a határszakaszon. Ez a farkasfai emlékmű, ennek apropójába kezdődött ez a kutatás. És a farkasfai perek áldozatai vannak a bal oldalon, 42 személy található ezen a tablón. A jobb oldalén 20 fő kitelepített, 5 család, és az 56 után elítélt 4 ember tartalmazza a másik tábla. 2023. október 23-án avattuk, Székely János megyés püspök úr szentelte föl. Ez a 301-es parcellának a nagy emléktáblája. Itt eltemetett 6 ember, tehát a két Bicsák, apai és fia, vagy nevelt fia, Bicsák Lajos és Elemér, Sipos Ferenc és Sipos János, idős Sipos Ferencről beszélünk, ők is kivégezték, a fiát Sipos János szintén, 53-ban. Szabó Ernő, ő volt az első letartóztatott, 1952. májusában, ő volt a párttitkára, az NDP titkára, és Vangel Péter, aki szinte véletlenül került a perbe, de annak ellenére áldozat lett. Ez a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellája. Vannak olyan halottaink a perből, két olyan emberről tudok, akik úgymond hazakerültek. Múlt hét végén kaptam információkat egy magyar laki elítéltről, akit 66-ban a felesége valahogy hazahozta a csontjait, és itthon van eltemedve. Meg van egy farkasfai Tóth Ferencünk, akit szintén valahogy sikerült hazahozni.

Itt a Rátóti emléktábla, két Rátóti elítélt el, a Bicsák Lajos és a nevelt fia Bicsák Elemér. A Bicsák Elemér véletlenül otthon tartózkodott, mert ő sorállomány katona volt, pont akkor tartóztatta le az AVH az szüleit. Őt is elvitték, rábizonyítottak dolgokat, amit nem csinált, nem tudott az egészről, de annak ellenére halálra ítélték, amit később életfogytiglanra enyhítettek, de a börtön gyengélkedőjében állt, mint 1953-ban. A felesége az 10 évet kapott a Bicsák Lajosnak. Akkor áttérünk a csörött neki részre.

Bekes Józsefnét szinte a farkasfai perek főszereplőjének nevezte ki az AVH. Ő egy nagyon csinos budapesti származású hölgy volt, 3 gyermek édesanyja, átlagon felüli intelligenciával rendelkezett, széles látókörű. Amikor letartóztatták, a negyedik gyermekével, a Beatrix-szal volt áldott állapotban. Ez a negyedik gyermeknek a halott vizsgálati bizonyítványa. Őt már a rabkórházban szülte meg, de 3 hónapos korában TBC-ben elhunyt, ő is ott van eltemetve. Bekesné tulajdonképpen a futár szerepét töltötte be. Budapesten voltak különböző ellenálló sejtek, Fehér Gárda, Antibolsevista Gárda, 50-től, 49-től, vagy még korábban többféle ilyen különálló szervezkedés is folyt. Ő hazajárt Budapestről, lejárt Csörötnekre, ugye itt voltak. Ő hozta le a bizonyos dokumentumokat, azt itt átadta a úgynevezett farkasfait, a megfogalmazás szerint kémek voltak. Ezek az emberek, akik átjártak a határon, tehát a Sipos féle, majd erről lesz részletesen szó, Sipos Pál és társai, akik rendszeresen átjártak a határon, és ővele találkoztak, vagy a Malomban, vagy Magyar Lakón, különböző helyeken, és akkor átadták azokat az iratokat, amiket ő lehozott Budapestről, a szervezkedésnek a dokumentumait. Így ő kapcsolatot tartotta a budapesti sejtek és a Muraszombatban székelő UDBA, vagy UDB, jugoszláv titkosszolgálati szervezettel. Ők pedig az angol titkosszolgálatnak adták tovább ezeket az adatokat. Volt közte még Szombathelyi is, hogy a szombathelyi állomáson, meg különböző vasútállomásokon meg kellett figyelni, mekkora csapatmozgások vannak, milyen kontingensek haladnak át, mennyi szovjet tank és különböző tüzérségi dolgok. Tehát ezeket kellett jelentésbe leadni, és a Bekesné ezeket hozta le, a futárok pedig továbbították ezeket Jugoszláviába.

Itt van kigyűjtve ezen a tablón csak a farkasfai áldozatokat tartalmazza. Ez az emlékművön szereplő tábla. A pirossal jelölt személyek még élnek, tehát Németh Imre, aki az emlékmű állításnak volt a kitalálója és a finanszírozója viszonylag, komoly anyagi összeggel is. Ugye ő 53. januárjában a börtönben született, mert az édesanyja eljárás alatt volt. A Tóka Ilona az pedig még jelenleg is él, Rábakethelyen ő is elítélt volt. Ezen a tablón 15 sipost találunk. Ez tulajdonképpen egy család, de a Csíve, az Oravec, a Lukács, ezek a családok szintén rokonaik voltak. Fölül a kereszten jelöltek a kivégzettek farkasfaiak, vagy ahogy a perben elhunytak. Tehát a Sipos János volt a legelső halálos áldozat, Szabó Erné ugye a pártitkár, Tóth Ferenc volt a tanácselnök, Sós József, annyit tudunk róla, hogy elvitte az AVH 52-be, és nem szerepel semmilyen nyomozati anyagban, sokat kerestem, a levéltárakban nyoma nincs. Különböző mendemondák szerint ő már állítólag nem is került Szombathelyre, vagy ott került valahova a Bagolyvárból, ahol vallatták a első körbe őket, de az is lehet, hogy már Szentgotthárdon. A farkasfai temetőben van egy keresztje, ami rajta van a halál évforduló, de ő nincs ott. Kerestették, de ő teljesen eltűnt. A két Oravec, ők a szalafői laktanya mellett vannak úgymond eltemetve, elásva. Ők egy tűzharc folytán. Az Oravec Gyula volt a Sipos Pálnak a kémtársa. Ők rendszeresen együtt jártak át a határon, egy harmadik tár.

Tamásukkal, egy kethelyivel, a Takács Bélával. Zóra Vesz Gyula elhatározta 52. októberében, hogy kiviszi a két testvérét. Horavec Imre akkor volt 13 éves. A Ferenc nevű testvérét október 22-én éjszaka akartak átmenni, de tűzharcba keveredtek. Zóra Vesz Gyulát és az Imrét agyonlőtték a magyar határőrök a szalafői laktanya mellett valahol. A Ferenc, az, mert ugye belénk volt a Sipos Pál is, az is lövést kapott, de azok valahogy át tudtak menni, de úgyhogy a túloldalra a jugoszlávok segítették őket az átkelésben. Őnek itt csak egy emléktáblájuk van a farkasfai temetőben. Egy érdekes siposféle tabló. Főhelyen az idős Sipos Ferenc van, akit ugye halálra ítéltek. Aki szerepel, az mindenki eljárás alatt volt. A gyermekei, a testvérei, a Sipos György a legfiatalabb. A testvérei közül legalul van a Sipos Pál, akit ugye állandóan kerestek, de soha nem tudtak elfogni. Ő volt a legendás Tufi Pali, a környéken mindenki úgy ismerte csak. Itt még a lány testvére, a Sipos Mária, hát ebbe a perbe 15 évet kapott, a férjével együtt. Bebizonyították, hogy több éjszaka ezek az összekötők vagy ügynökök, én náluk éjszakáztak és szállást biztosítottak a testvérének, és ezért kapták ezeket a kemény büntetéseket.

Szabó Ernő, akiről beszéltem, ő volt a pártitkár, az MDP titkára. Hát tulajdonképpen egy évig volt, már hivatalosan mezőőr volt a foglalkozása. Ő nem egy olyan vonalas pártitkár volt, hanem ő elég lazán kezelte ezt a dolgot. Annyira, hogy kapcsolatba került a kémekkel, és mindenféle dolgokat átadott nekik. A tanács szervezetről, a választásokról különböző dokumentumokat továbbított részükre. Az egész nyomozást, amit elindítottak a szombathelyi AVH-n, az ő neve alatt futott, mivel ő volt az első letartóztatott 52. májusában, ezért a 13 kötetes Szabó Ernő és társai dosszié, ez ami itt van, egy ilyenekben van gyűjtve ez az anyag. Itt van az Oravec fővérnek egy érdekes farkasfai temetőből fotózott síremléke, amiért nem tudjuk miért, lehet, hogy ez a hatóság közleműködése, 1951 van beírva halál idejének. Mindenketten ugye 52-ben haltak meg ebbe a tűzharcban, de a sírra 51 lett írva valamilyen oknál fogva. Fotót Szlovéniába készítettem. Csepinci, kerkafő, a határtól 30 méterre, vagy 50 méterre van egy nagyon szép állapotban fölülte ott határőr laktanya a szlovéneknek, vagy hát a jugoszláv laktanya volt, amilyen granicsároknak nevezték régen ők a határőröket. Ott van egy tábla, ott fotóztam. Itt kékkel jelölt az a határvonal, két völgy magasságától Hodosig, ahol mozogtak ezek az ügynökök. Ez egy kegyelmi kérvény elutasító, a katonai első bíróság vagy felső bíróság határozata, ami felért egy halálos ítélettel, mert itt a katonai felső bíróság, itt látszik, hogy az elsőrendű Bekes Józsefné, másodrendű Manger Péter, aztán a 90-rendű Idős Sipos Ferenc és a 14. rendű Micsák Lajos vádlottat egyhangulat kegyelemben nem ajánlja. Tehát ezt felért azzal, hogy ez egy halálos ítélet. Ez az első kivégzett ember, a Sipos János, vagy fiatalember, akit az első perben, amit két nap alatt lezajlott, és mindjárt halálra ítéltek, és 53. június 10-én ki is végezték, és ő ott van a 301-es parcellában.

Ez egy érdekes jegyzőkönyv, pár hete került a tulajdonomba. A levéltárban kezdtem utakodni az előadáshoz, átnézni az MDP jegyzőkönyveket Farkasváról, és ezt ott találtam, egy 52-es bejegyzés, január 19-én Tóth Ferenc tanácselnök, Szabó Ernő pártitkár, az esti órákban bementek a tanácsba, jelen volt Écsek András tanácstitkár, tanácselnök rátekintett Rákosi elvtárs képére, megfogta, ezekkel a szavakkal levágta a földre, hogy gyere le, Matyikám, a falról. Erről én gyerekkoromban hallottam, ezt mi úgy hallottuk, hogy a vezetők futballoztak a Rákosi képpel a tanácsba, de ez valaki észrevette, ugye ez januárban történt, és májusban volt ez a bizonyos fegyelmi eljárás, itt már bizonyították, és ezután őket el is vitték mindhármukat. És ebből a három emberből kettő meghalt. De egy eléggé mondva csinált dolog volt, mert ugye pártitkárnak az volt a bűne, tehát nem az, hogy most a Rákosi elvtársat levették a falról, hanem ő úgy állt a dolgokhoz, ahogy nem kellett volna a hatalom szempontjából. Ő azt mondta róla, az Écsek, ugye ő túlélte a dolgot, ő Mariufaluba, én még beszéltem, hogy találkoztam vele, és ő azt mondta, hogy ő egy olyan ember volt, aki azt, hogy kulák nem is hagyta kimondani. Mert láttam, most az utóbbi hetekben begyűjtési dolgokat kutattam a levéltárba, és abban az iratokban találtam több megrovást, amit kaptak a farkasfejű vezetők a megyéről, meg a járástól, mert hetente a begyűjtésről jelentést kellett tenni, hogy melyik faluba mennyi kukorica, mennyi buza, mennyi tojás, mi került be a begyűjtésre, és többször kapott ilyen negatív kritikát, hogy ott a vezetők úgy érzik, hogy Farkasfa távol van a központtól, és ezért úgy gondolják, hogy ők fölülbírálják a központ intézkedéseket, és nem hagyják végre az előírásokat. Tehát ez volt az eljárás oka, tehát őt már figyelték, és akkor utána még kiderültek a többit, azt már volt, hogy kiverték belőle a kapcsolatát az ügynököket.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, mai Nemzetiségek zenéje adásunkban Melissa Nashenweng művésznőt mutatjuk be önöknek. Az osztrák énekesnő lendületével és kisugárzásával évek óta a zenei park kikerülhetetlen szereplője, pedig egy különleges hangzást képvisel. Ismerkedjenek meg ma tehát egy osztrák énekesnővel. Arnold Krisztina vagyok, tartsanak velünk!

Melissa Naschenweng 1990-ben született Villachban. Ő az egyik legsikeresebb kortárs osztrák énekesnő, akit a modern sláger, a pop és a népzene egyedi ötvözése tett híressé.

a karintiai Lezachtálban nőtt fel, ahol már 6 évesen édesapjától, Andreas Mühlmanntól Steyer harmonikázni tanult. Később fuvolázni és gitározni is tanult a helyi zeneiskolában, bár az érettségi után jogi tanulmányokat kezdett Grazban, a zenei karrierje érdekében ezt végül megszakította.

Melissa Naschenweng 2010-ben második lett a Melodi Inder Alpen versenyen, majd 2012-ben megnyerte a Musikantenstadl tehetségkutatóját. Sajátos hangzását Lederhosen rocknak, bőrgatyás rocknak nevezi, amelyben a hagyományos osztrák népzenei elemeket, harmonika dallamokat vegyíti a modern rock és pop stílussal.

0: FM.
1: Melissa Nashenweng fellépésein elmaradhatatlan kellék, a rózsaszín harmonika és a pink bőrnadrág. Legismertebb dala az Ich steh auf Bergbahnbub, több mint 22 milliós nézettséget szerzett a YouTube-on. Négyszer nyert el egymás után a legrangosabb osztrák zenei elismerést, az Amadeus Austrian Music Award-ot sláger kategóriában. Melissa Nashenweng nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is bemutatkozott, például 2023-ban a Pulled Pork című filmben.

Kedves hallgatóink, ma Melissa Nashenwenget ismerhették meg. Köszönöm figyelmüket, Arnold Krisztinát hallották. További jó rádiózást!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 21-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Kenji Girac, a kortárs francia popzene egyik legismertebb előadója, akinek zenéjében a cigányhagyomány, a flamenco és a modern könnyű zene találkozik. Kenji Girac 1996-ban született Franciaországban, katalán cigány családban. Gyermekkorát olyan közegben töltötte, ahol a zene a mindennapok természetes része volt. Nagyapjától tanult énekelni és gitározni, így már fiatalon megismerkedett azzal a hagyománnyal, amely később egész művészetének alapját adta. A cigány közösségben felnőve hamar kapcsolatba került a flamenco világával. Legfontosabb hatásai között olyan előadókat találunk, mint Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Luis Mariano, valamint a Gypsy Kings együttese. Ezek a hatások később is jól felismerhetők zenéjében, a gitárközpontú megszólalás és a cigányzenei érzékenység egyaránt jelen van dalaiban. Már 13 éves korában énekelt és gitározott kávézókban, de az országos ismertséget egy internetre feltöltött videó hozta meg számára. Egy cigányos, flamenco ihletésű feldolgozással vált ismerté, amely rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott. Emiatt került be a The Voice című tehetségkutató műsorba, amelynek harmadik évadát végül meg is nyerte. Győzelme után karrierje rendkívüli gyorsasággal indult el. Első nagy sikerű dala a Color Gitano egyszerre mutatta meg cigány gyökereit és azt az új, könnyen befogadható hangzást, amely később védjegyévé vált. A francia és spanyol nyelven megszólaló dal a flamenco és a pop világát kapcsolta össze, és hamar a közönség kedvence lett. Kenji Girac első albuma 2014-ben jelent meg, és rövid idő alatt a francia lemezeladási listák élére került. A lemez több százezer példányban fogyott el, és megalapozta az énekes nemzetközi ismertségét is. Zenéjének egyik különlegessége, hogy miközben modern pop hangzással dolgozik, mindig megőrzi cigány identitásának elemeit. Dalaiban gyakran jelenik meg a szabadság, az utazás, a család és a közösség fontossága. A flamenco ritmusai, a latin hatások és a kortárs popzene együtt olyan stílust hoztak létre, amely a fiatalabb generációk számára is közel hozza a cigányzenei világot.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kenji Zsirák felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Június 21-e van, idén ez a nap a nyári napforduló ideje, a csillagászati nyár kezdete, amikor a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. És úgy tűnik, erre a hétvégére igazán berobbant a nyár, így talán érdemesebb a hűvös szobában rádiózni. Ajánlom is a témákat a következő órára. A magyarországi románság hangját is felerősítené. Kozma György lett az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnöke. Nem csak lezárták, értékelték is a tanévet. A pécsi Miroslav Krezsa horvát oktatási központban. A nemzetiségi iskolák a közösségek alapintézményei. 270 éve alapították a Lórévi Szerb Általános Iskolát. Bemutatták a hasonlóságokat és a különbségeket. Ismét megrendezték a soroksári dunamenti sváb találkozót. Mert kell egy hely. Magyarországi ősbemutató volt a budapesti szlovák gimnáziumban. A Padlás című mesemusicalt játszották szlovákul. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek a mikrofonnál Rádics Milenko. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2026. évi költségvetési támogatása, pályázatban megítélt hozzájárulások még június hónapban megérkeznek a nyertes szervezetekhez. Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke szerint ez megnyugtató fejlemény, hiszen a rendezvények jelentős része ezekre a forrásokra épül, így a szervezetek biztonsággal folytatják a programok tervezését, írja az elnök Facebook oldalán.
1: 13 nemzetiség zenéje, tánca, viselete és gasztronómiája töltötte meg június 13-án szombaton a budapesti Feneketlen tó partját. Az Újbudai Nemzetiségi Bárka Fesztiválja több mint 20 zenei, táncos és kézműves programjával várta a látogatókat, és a balkáni körtáncoktól a ruszin dallamokon át az örmény duduk hangjáig elevenedett meg a térség sokszínű kulturális öröksége.
0: Idén ünnepli 20 éves jubileumát az Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny. A 2000-ben indult kezdeményezés mára a magyarországi német közösség egyik kiemelkedő kulturális eseményévé vált. Sikerében meghatározó szerepet játszik Robert Wild, aki alapítója és főszervezője a rendezvénynek. Míg az első országos döntőn 126 iskolás vett részt, az ideire már 215 tanuló jutott be. Ez is azt bizonyítja, hogy egyre több fiatal számára vonzó a német nyelv, irodalom és a nemzetiségi hagyományok ápolása.
1: Június 1-én Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Štefánek sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai Főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja központba. Kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatva őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúraházában.
0: Június 26-án pénteken 17 órakor tartják a kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központban Gmózer Györgyné, ha a fák beszélni tudnának című kiadványának bemutatóját. A gyűjtemény összefoglalója annak a több mint 5 évtizedes szervezőmunkának, amelyet a kötet szerzője a kiskörösi szlovák közösségben végzett.
1: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a jubileumi 25. soproni horvát napokat, a nyugat-magyarországi horvát közösség egyik legfontosabb kulturális rendezvényét. Könyvbemutatók, kulturális estek, a Vénac című rövidfilm vetítése, koncertek és folklorműsorok várják az érdeklődőket. Vasárnap ünnepi szentmisét tartanak a Szent Mihály templomban, majd kulturális műsor következik a főtéren. Bemutatkoznak a kópázi horvát gyermek és felnőtt tánccsoportok és a podgoráci vendégek Horvátországból. Szombaton a Rejpálházban két új kiadványt mutatnak be, a Regionális Tanulmányok 18 és az Őseink Hitének Útja című köteteket.
0: 1389. június 28-án vívták az első Rigómezei csatát, amely a török seregek győzelmét hozta a szerb fejedelemség fölött. Az ütközet jelentős állomása volt az Oszmán Birodalom balkáni térhódításának. A csata emellett a szerb hazafiasság szimbólumává is vált. Ezért a Magyarországi Szerb Színház és a Srpski Vénát Szerb Kulturális Központ minden évben olvasó maratonon emlékezik a történelmi eseményre. Idén június 27-én és 28-án a Szent Vitus napi maraton résztvevői a Rigómezei csatáról írt műveket olvassák fel. Szombaton Villányban, Siklóson, Pécsett, Mohácson, Dunaszekcsőn, valamint vasárnap Budapesten, Ráckevén, Százhalombattán, Csobánkán és Szentendrén. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kozma György, a Magyarországi Román Országos Önkormányzat elnöke személyében új alelnöke van az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének. Ez az Országos Érdekképviseleti Szervezetben betöltött funkció a magyarországi román közösségek elismerését is jelenti, mondja Kozma György, akit Bekán Anka kérdezett.
1: Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 2004-ben alakult. A szövetség tagjai a Magyarországon elismert 13 nemzetiségnek a tagjai, pontosabban az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeiből áll. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit képviselje, és juttassa célba a döntéshozóknál, Magyarország kormányánál. Nem csak egy érdekérvényesítő testületről beszélünk, akinek rendszeresen vannak ülései, hanem tulajdonképpen egy jó alkalmat adó fórum arra is, hogy a jó gyakorlatainkat megvitassuk. Ugye a legtöbb országos nemzetiségi önkormányzat intézményhálózatokat tart fent, oktatási intézményeket, kulturális intézményeket, aktívan részese az adott nemzetiségi közösségi életnek, így hát az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokat is meg tudjuk osztani ezeken az üléseken. De nem csak, különböző javaslatokat is teszünk a döntéshozók felé, legyen az törvénymódosító javaslat, természetesen mindezeket annak érdekében, hogy az intézményhálózat és a közösség is még hatékonyabban működjön és funkcionáljon. A szövetséget egy elnökség vezeti, élén az elnökkel, az elnökasszony 2014 óta Hollerné Racskó Erzsébet a szlovák közösségnek az elnökasszonya, és két elnökhelyettes vezeti az elnökséget, az egyik elnökhelyettes az dr. Muszev Dancsó, az Országos Bolgár Önkormányzatnak az elnöke, és a másik elnökhelyettes, aki eddig volt, az Iván Gugán, az Országos Horvát Önkormányzatnak az elnöke. Az én megválasztásomra abból az alkalomból került sor, hogy Gugán Iván szószólója lett a horvát közösségnek, ezért le kellett mondania a tagságról, illetve az abban betöltött funkcióról, és elnökasszony javaslatára a közgyűlés egyhangulag választott meg a szövetség alelnökévé. Ez természetesen számomra egyrészt egy nagy megtiszteltetés, másrészt pedig egy nagy felelősség is. Megtiszteltetés azért, mert úgy gondolom, hogy a 13 nemzetiség mégiscsak úgy látta jónak, hogy ebben a ciklusban legalábbis a román nemzetiség méltó arra, hogy alelnöki szerepet töltsön be a szövetségben. Másrészt pedig ugye egy nagy felelősség is számomra, hiszen pláne a mai változások tükrében is nagyon fontos az, hogy a nemzetiségek együttműködve dolgozzanak, összhangban dolgozzanak, és hát a gyorsan változó kihívásokra pedig azonnal kell reagáljunk. Én a munkámmal azon leszek, hogy a szövetség munkáját sikerre vigyem, hogy erősítsem a párbeszédet a nemzetiségek között, és hát méltóképpen képviseljem a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit a felsőbb szinteken, de ugyanakkor én úgy gondolom, és kötelességemnek is gondolom, hogy a magyarországi románság hangját is erősebbé tegyem a döntéshozók előtt. Ezt én semmiféleképpen nem saját személyes elismerésemnek veszem, mármint az, hogy alelnöknek választott meg az ONÖSZ, hanem elismerésképpen a magyarországi román nemzetiség tekintetében.

0: pécsi Miroslav Krezsa horvát oktatási központban június 12-én elbúcsúztatták a nyolcadikosokat. Ezen a héten pedig lezárultak az idei érettségi vizsgák, és ezzel mondhatni pontot tettek az iskola év végére. Az elmúlt hónapokról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Mandicné Zsivkovics Ágnessel, az intézmény igazgatójával. Füri Tamás interjúja következik.
1: Múlt pénteki olyan esemény volt, amikor elbúcsúztatták a nyolcadikosokat. Azok az örömkönnyek, amik általában a szülők szemében jelennek meg, vagy éppen a kollégák szemében, most azért a tanulók szemében is megcsillantak. Igazgatónő, hogy tekint ilyenkor egy ilyen ballagásra, amikor el kell búcsúztatni a diákokat?
2: Elsősorban megelégedéssel tekintek rájuk, hiszen azt látom, hogy ebben egy 8 évnyi munka van. Amikor beiratkoztak ide kis elsősként, ahhoz képest óriási fejlődésen, tanulási folyamaton keresztül, és gyakorlatilag most a 8. végén már kész felnőtteket búcsúztatunk. Úgyhogy én mindenképpen elsősorban ezt a munkát látom rajtuk, bennük, illetve természetesen függetlenül attól, hogy tanítottam-e őket vagy sem, de minden generációnál azt is látom, hogy van egy ilyen érzelmi kötelék, hiszen a mi gyermekeink, a mi iskolánk tanulói, és ez miatt nehéz is őket ugye elengedni. Viszont idén olyan nagy örömben volt részünk, amit már régen tapasztaltunk, ugyanis az utóbbi években nagyon visszaesett azoknak a 8. a száma, akik a mi gimnáziumunkat választották volna a továbbtanulásuk céljául. Rengeteg munkánk van benne, nyílt nap, illetve toborzás, meg különböző programok, amikkel próbáltuk azt elősegíteni, felkelteni az ő érdeklődésüket, amivel itt tudjuk őket marasztalni, és újra azt mondhatom, hogy 80%-nyi azoknak az aránya, akik a következő tanévtől a gimnáziumunkba kezdik meg a középiskolát, segíteni, felkelteni az ő érdeklődésüket, amivel itt tudjuk őket marasztalni. És újra azt mondhatom, hogy 80%-nyi azoknak az aránya, akik a következő tanévtől a gimnáziumunkba kezdik meg a középiskolai tanulmányai, akik a mi gimnáziumunkat választották volna a továbbtanulásuk céljául. Rengeteg munkánk van benne, nyílt nap, illetve toborzás, meg különböző programok, amikkel próbáltuk azt elősegíteni, felkelteni az ő érdeklődésüket, amivel itt tudjuk őket marasztalni, és újra azt mondhatom, hogy

0: ott tartózkodások, és amikor első nap megérkeznek a diákok, akkor felmérik az úszástudások szintjét, és ez alapján osztják be őket csoportokba. Minden nap délelőtt is és délután is van úszó tanfolyamuk. Gyakorlatilag az ötödik nap végén, amikor van az úszó vizsga, akkor az a gyerek is, aki úgy ment oda, hogy nem tudott talán még egy karcsapás sem a vízben tenni, átúszza a 25 méteres medencét, akkor ilyenkor okleveleket, elismeréseket szoktak kapni a diákok, de természetesen, mivel ez egy erdei iskola, egyéb programok is vannak az úszás mellett. Meglátogatják a környékbeli nemzeti parkot is többek között, Pápokon voltak, aztán a helyi tűzoltóságnak a munkásságával megismerkedtek, kipróbálhatták a tűzoltóknak az eszközeiket, az egyenruháikat, stb. És egyéb érdekes tartalom volt még a héten, úgyhogy a tanulás mellett inkább ez az aktív tanulás volt az, amire a hangsúlyt helyeztük, és ugye nagyon fontos az is, hogy horvát nyelvi környezetben voltak, tehát azt is élőben gyakorolhatták, hiszen az őket körülvevő felnőttek mind horvátul kommunikáltak velük, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó vizsga volt részükre ez a kirándulás.
1: Május 4-én hivatalosan megkezdődtek az idei érettségi vizsgák. A horvát gimnáziumban hol tartanak az érettségizők? Lesznek-e még vizsgák?
0: Igen, az írásbeli vizsgákon már túl vagyunk, az eredményeket is megismerhették már a diákjaink, és a mai nap az első nap, június 15-e, amikor hivatalosan is lehet már középszintű szóbeli vizsgákat tartani. Bár tart még a tanév, de mi idén úgy döntöttünk, hogy akkor így mindjárt az elején ezen túl szeretnénk lenni. A következő 3 napban fognak lezajlani nálunk a középszintű érettségi vizsgák. Az első 2 napban a rendes érettségizők vizsgáznak, a 3. napon pedig az előrehozott tantárgyakból a 10-es, illetve 11-es diákjaink elsősorban az angol nyelvet fogják letenni, és 17-ére, tehát szerda délutánra terveztük az érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadását is délután 16 órára.
1: Milyen eredmények születtek? Első körben lehet-e valamit mondani? Volt-e csalódás esetleg?
0: Elsősorban azt hiszem, hogy az emelcintű érettségi vizsgákon érték csalódások a diákjainkat. Külső körülmények között zajlik, nem a mi iskolánkban, egy idegen iskolában, idegen vizsgabizottság előtt, bár a követelmények nyilvánvalóan nyilvánosak, ennek ellenére mégis nehéz azt nekik megcélozniuk, vagy belőniük, hogy tulajdonképpen milyenek is a konkrét elvárások az idegen vizsgabizottság előtt, miből vagy hogyan kellene másképp készülni, mint amire itt a középszintű vizsgán készülnek, úgyhogy itt sajnos a célzott százalékok, illetve pontszámok sok esetben nem úgy sikerültek, ahogy azt a diákok tervezték.
1: Június 19-e, egy fontos dátum, lezárul az idei tanév. Mindenki elfáradt ebben az évben, nem csak a diákok, a pedagógusok is?
0: Én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy igen, a tanévzáró értekezleten minden évben ez el szokott hangzani, hogy ugye jövőre nem fogunk ennyi programot tervezni. Mire a végére érünk, sokszor azért is elfáradunk, mert nyilván, hogy kell, hogy menjen a tanév annak minden követelményével együtt, és azok a programok, amik a mi iskolánknak a nemzetiségi pluszt adják, azok sokszor a tanórák után következnek be. Délutáni órákban a gyerekeket valahogy itt kell tartani, nehéz összeszervezni, sok időt kell, energiát kell rá áldozni. Sokszor a hétvégeket is be kell áldozni, hiszen hogyha mondjuk egy fellépésről, vagy akár sporteseményekről beszélünk, akkor a megmérettetések, a versenyek, a fellépések azok hétvégén vannak, úgyhogy gyakorlatilag kevés az az idő, amikor a felépülésre, a relaxálásra lehet fordítani, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy valóban mindenki elfárad a tanév végére. Aztán amikor jön a nyár, természetesen kipihenjük magunkat, új lendületet veszünk, és elkezdjük tervezni a következő tanévet, akkor lehet, hogy szám szerint talán kevesebb programot célzunk meg, de menet közben mindig történik valami, mindig bejelentkezik valaki, akire mi nem számítottunk előreláthatólag. Talán nem is tudtuk, hogy létezik, de ők tudomást szereznek rólunk. Ez utóbbi időben nagyon gyakran előfordult az anyaországi iskolák esetében, hogy kirándulásokat szerveznek Magyarországra, akkor körülnéznek az interneten, hogy mit lehetne megnézni, és hát szerencsére mindig szembe jön az, hogy van itt Pécsett egy horvát iskola, és természetesen ezt nem szeretnék kihagyni, akkor mindig beszoktak jelentkezni, hogy meglátogathatnak-e bennünket. Ezekből a látogatásokból sok esetben születnek együttműködések is, akár Erasmus Plus vagy hasonló programok, vagy csak simán egy partner kapcsolati program. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon-nagyon gazdagítják a mi iskolánknak az életét, és a mi diákaink ebből rengeteget profitálnak.

0: 270 éves a Lórévi Szerb Általános Iskola. A jeles évfordulóról az oktatási intézmény pedagógusai és tanulói külön ünnepségen emlékeztek meg, amelyen ott járt kollégánk Mándigy Predrág is.
1: Az ünnepséget Nagy Milos első osztályos tanuló kedves köszöntője az iskoláról szóló versikéjén nyitotta meg, majd az oktatási intézmény pedagógusaihoz, tanulóihoz és a magasrangú vendégekhez Krauszné Vukajlovics Melinda, az iskolaigazgatója szólt.
2: Örömmel töltött, hogy ilyen sokan eljöttek meg ünnepelni iskolánk a jeles évfordulóját. Az idei tanévben még egy fontos esemény részesei lehetünk. 67 év után újra 8 osztályos intézmény lettünk, és ballagtatjuk végzőseinket. Drága iskolánk, boldog születésnapot, és kívánok mindnyájunknak további eredményes éveket!
1: A folytatásban a 270 éves tanintézet diákjai vették át a főszerepet, akik szavalatokkal, néptáncokkal és dalokkal örvendeztették a nagy érdeműt.

0: Az ünnepi programban külön helyet foglaltak el az iskoláról szóló régi dokumentumok.
1: Levél az iskolának Lóréz község tanácsával. A községi tanács végrehajtó bizottsága 1964. május 11-én tartott ülésén a gyermek és ifjúságnevelés kérdésével foglalkozott. Olyan panaszok is felmerültek, hogy az iskolás gyermekek a kultúrház falát összevirgálják. Ennek megakadályozása és továbbiakban hasonló esetek elkerülése véget felhívja a nevelőket, hogy az iskolás gyermekek iskolán kívüli viselkedését is figyelje a jobb magatartás elősegítése érdekében.
0: Az ünnepségen felszólalt dr. Lászlóc Jovánka, a szerb országos önkormányzat elnöke, aki éveken át volt a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központ főigazgatója, egyben a Lórévi tagintézmény vezetője is.
2: A mi iskolánk évszázadok óta áll és működik, és minden egyes alkalommal hangsúlyozni szoktam, hogy addig, amíg vannak iskoláink, addig létezik szerb közösség Magyarországon, és az iskoláink mellett természetesen a Szent Pravoszláv Egyháznak is óriási szerepe van a szerb közösség megtartásában. Amikor legutóbbi beszédet mondtam, akkor el is érzékenyültem, de muszáj még egyszer elmondanom, hogy az én családom, nem kis létszámú családom, aki lórévi származású, szinte mindenki ebbe az iskolába jár, és ezeken az alapokon lett sikeres felnőtt ember és a szerb közösség tagja, és ezt gondolom az egyik legfontosabb értékének ennek az iskolában. Mert azt tudni kell, hogy a nemzetiségi iskolák is az nem csak átvonatkozik. A nemzetiségi iskolák nem csak iskolák. A nemzetiségi iskolák a közösségeknek a bázis intézményei, és azokon a településeken, ahol van iskolánk, ott van egy aktív szerb közösség is, mint ahogy azt ma is láthatták. De minden iskolának a leglényegesebb résztvevője a gyerekek. Az ő kíváncsiságuk, az ő szünetekben, az ő mosolyuk, az ő sikereik a különböző versenyeken teszik ezt az iskolát fontossá, és értelmet adnak ennek az egésznek. Tehát ma a 270 éves évfordulóját ünnepeljük a Lórévi iskolának. A Lórévi iskola nem csak itt a magyarországi részen, hanem mindenhol, ahol szerepet kapnak, az egyik legrégebbi folyamatosan működő iskola, ami külön büszkeséggel töltött el minket. Kívánom, hogy ez az évforduló újabb közös sikereket és újabb közös kiváló emlékekkel szolgáljon számunkra, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy ezt mindannyian büszkék lehetünk erre az intézményre, én az is vagyok.
0: A jeles évforduló alkalmából számos pedagógus kapott elismerő oklevelet, közöttük volt a 92 éves Radasin Bogogyúbné Zorka néni, nyugdíjas tanítónő is.
3: Önt is köszöntötték az iskola diákjai, illetve vezetősége, meglepődött?
4: Egy kicsit igen. Aranyosak voltak, nagyon lehetett őket szeretni. Úgy élveztem őket, mintha itt volnának az ölembe.
3: Ön annak idején itt tanított az iskolában, milyenek volt az akkori évek?
4: Nagyon szépek voltak, a gyerekek ügyesek, gyorsan dolgoztak, szót fogadtak, és én nagyon, de nagyon szerettem őket.
3: Mennyiben különböznek a mai gyerekek az akkori gyerekektől ön szerint?
4: Ők is iparkodnak, dolgoznak, és szeretnek itt lenni.
3: Ivanov Szófia szintén egy köszönő oklevelet kapott az iskola vezetőségétől az oktatási intézmény fennállása 270. évfordulója alkalmából. Én egy meghatódást is láttam az ön arcán, de egy örömöt is.
5: Igen, persze, hogy örültem, mert valakiknek eszébe jutottam. Nem is reménykedtem, hogy kapok, mert hogy még dolgozom. De nem is gondoltam rá, csak mikor hallottam a nevem. Mondjuk nem hittem a fülemnek, de nagyon örülök, és köszönöm szépen még egyszer.
3: Ha egy kicsit visszamegyünk a múltba, ön 1965-ben, 66-ba lépett be, mint elsős ebbe az intézménybe.
5: Igen, az nem tegnap volt, de nagyon jól éreztük magunkat, tehát semmi rossz emlék nincs sem bennem, sem a többiekbe, akik ide jártak iskolába. Nagyon jó kis társaság volt, és most is tartjuk a barátságot, tehát szerintem tökéletes volt.
3: És most is tökéletes, hiszen ön, mint tanítónő, nagyon sokáig dolgozott, és most, mint aktív nyugdíjas is dolgozik, és ugyanúgy oktatja a diákokat. Feltételezem, hogy akkor a légkör is jó, maga az iskola is nagyon szép, hiszen egy új iskolát sikerült építeni néhány évvel ezelőtt, és hát természetesen igyekeznek a kihívásoknak eleget tenni.
5: Igen, nem mindegy, az épület az tökéletes, mindennel felszerelt, nagyon jól érezzük magunkat. Én nagyon élvezem, főleg, hogy minden flottól megy, tényleg fontos, vagyis a tárgyi feltételek nagyon fontosak. A másik, ami nagyon jó, hogy a gyerekek is élvezik, azt látszik, hogy szívesen jönnek, az ember megszelídíti őket, magához vonza, és szerintem ez működik.
0: Krausz név, Ukajlovics Melinda, a 270 éves Lórévi szerbiskola igazgatója, az ünnepség végén nem csak a jelent, hanem a jövőt is érintette.
6: A múlt nélkül nincs jövő. Amit az őseink ránk hagytak, az nekünk kötelességünk, és szerintem mindenki szívből teszi azt, hogy ezt tovább viszi. És úgy gondolom, hogy a gyerekek is büszkék arra, hogy ide járhatnak. Láthatták az óvodásokat, és akik nekünk a jövő oszlopai, természetesen nem csak a mi óvodánkból, hanem a környék más településéről is jönnek hozzánk gyerekek. Nagy-nagy örömünk lesz a ballagáskor, mikor, ahogy beszédemben is mondtam, 62 év után ismét ballagtathatunk 8-asokat. Eltelt 62 év, és újra lett felső tagozat, felnőttünk 8. osztályig, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a diákjaink, akik ide járnak, mert már vannak ugye felnőttebbek is közöttük, nagyon szeretnek ide járni, szeretik, amit csinálunk, és szerintem ez a lényege, mert ha a gyerek jól érzi magát ott, ahol van, abban az iskolában, azzal nem lesz baj.
3: Örömteli tény az is, hogy önökhöz 12 új gyermek iratkozott be, tehát szeptembertől 12 elsősük lesz.
6: Ez is egy nagy dolog, új tanítónénik is lesz. Az a célunk, hogy az a gyerek, aki hozzánk beiratkozik, az megtanulja a szerb nyelvet, megszeresse a kultúránkat, és büszke lehessen arra, hogy ennek az intézménynek a tagja lehet. Szeretném a szülőknek is megköszönni azt, hogy a gyermekeiket ránk bízzák, bíznak bennünk, maximálisan segítenek mindenben bennünket, és nekem még egy célom van, lehet, hogy most önzőnek tartanak nekem, az unokáim ide járnak az óvodába, és én nekem célom, hogy a gyerekek itt maradjanak, és itt legyenek végzős 8-asok.

0: Már második alkalommal rendezték meg a Soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban június 13-án a Soroksári Dunamenti Sváb találkozót. A rendezvényen német nemzetiségi énekkarok, zenekarok és tánccsoportok léptek fel. A programról, a soroksári sváb hagyományokról és a közösség életéről a rendezvény szervezőjével, Róth Ilonával beszélgetett Selmeci Márta.
1: Tulajdonképpen azért szerettem volna, hogy ilyen legyen, hogy ne veszem el a sváb kultúra. Kevesen vagyunk már, akik hallottak nagyszülöktől, szülöktől erről. Nekem ez fontos, nekem ez a szülői hagyományom, apai hagyományom, úgyhogy szeretnék egy olyan, ahol egy kicsit találkozunk, megmutatjuk, hogy mi hasonló, mi ugyanaz, mit eszünk, mik a szokásaink. Ez az ötlet fogalmazódott most meg, és vált valóra másodjára. Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy a mieink kezdenek, és a miénk zárják, és majd a gyerekek táncolnak. Adott volt a dolog, mivel van egy muzikánten, tehát egy zenekarunk, és ők szoktak énekelni, a férfi és a vegyeskorus is, úgyhogy így összehoztam a hármat. Sorosan, de Bosán férfi névlet és a vegyes alkör.
2: Gyakran van egyébként közös fellépésük?
1: Szokott lenni, igen, néha. A hangulatot csinálnak, tehát ez egy jó dolog. A zenekarnak is jó, ha van egy kis ének mögötte, az éneknek jó, hogyha van egy kis zene mögötte, úgyhogy igen.
2: Van esetleg valami tipikus soroksári német hagyomány?
1: Inkább az étkezés tudok egyet. Nagyon egyformák vagyunk, tehát ugyanúgy megvan a sváboknak a szokásrendszere. Nyilván egy kicsit mindenhol más, egy kicsit mindenhol változatosabb, de azért nagyon hasonlóak. Amit én nagyon tudok, és azt csak soroksáról csinálták régen, most már nem biztos, hogy sokan átvették, az a hokszájcuk, vagy paprikás leves. Amit tudom, hogy csak soroksáron főztek igazán, és csak nagy ünnepeket tyúkból van, kalácsa veszik, teszint tesznek vele. Erről más sváb közösség nem nagyon hallott. Most már igen, mert ugye körbejár az egész, de ez csak a miénk volt.
2: Gyakran vannak itt ilyen rendezvények, mint a mai?
1: Mivel már elég kevesen vagyunk, és a korosztály is elég idős, tehát azért ez nem olyan nagyon könnyű így hozni, de például a nyár folyamán lesz, mert a szigeten egy inzuban partink, Katalin bár hagyományosan mindig sváb, tehát az is. Van egy soroksári disznóvágásunk, biztos máshogy csinálják, de ez nálunk is úgy van, a soroksárnak vannak még ilyen jeles napja, tehát van életig, igyekszem életbe tartani még ezt a kis közösséget.
2: Hogyan lehet továbbadni egyébként a fiatalabbaknak, mert hogy akkor most vannak táncosok is.
1: Így van. Én éppen ezért hívtam a kis táncosokat. Én úgy hívom őket egyébként a Német Nemzetiségi Tánc Egyesületnek a Gribetli csoportja. Ők gyerekek, és igen, megkérdezte tőlem az oktatójuk, mert ő a nagy táncosnak és a vezető, hogy miért nem a nagyokat. Azért, mert egy, öt több fellépést kapnak, kettő, a kicsiket kell valahogy behozni az egészbe, és akkor még lesz majd egy fellépőnk, ők pedig Taksony-Haraszti Soroksári egy kis zenekar, akik nagyon lelkesen önmaguktól mennek próbálni és viszik a hagyományaink.

0: Műsorunk záró riportjában egy színházi produkció magyarországi ősbemutatójáról hallhatnak összeállítást. 4 éves a budapesti szlovák gimnázium Vertigo junior társulata. A diákszínpad szakköri formában működik, és minden tanév végén bemutat egy színdarabot. Idén, június 4-én a Padlás című musical magyarországi, szlovák nyelvű ősbemutatóját tartották az iskolában. A premiért megelőző utolsó technikai beálláson Bencsik János kollégánk is ott járt.
1: Szuper! Álljunk meg, és látjuk a legvégén, amikor a Schlitzkoberg ulemnek az negyen fél izére, mindenki boldogabb. Úgy, mint az elején, amikor megérkeznek a szellemek, jó, feszítsétek ki a kezeteket, jó?
2: Miért éppen ez a darab? Jókai Ági színésznő, a drámakör vezetője, és egyben a Padlás rendezője.
3: Azért ez, mert azt gondoltam, hogy a gyerekek számára foglalkozni valamivel, ami ennyire komplex, tehát énekelni, táncolni, prózában helytállni kell, az mindig is egy nagy kihívás, nem csak nekik, hanem akár a professzionális vizeken evező kollégáknak is. És ezek a gyerekek különösen muzikálisak, nagyon-nagyon jól énekelnek, nagyon érzik a zenét, a táncokat. Éppen ezért úgy éreztem, hogy itt az idő 4 év után most rajtuk van a világ szeme, és azt szerettem volna, hogy tényleg megcsillanthassák a tudásukat ebben a félig mesében, félig musicalben. Ami nekem a legfontosabb volt, hogy felkészülési időben sokat beszélgettünk arról, hogy van-e túlvilág, van-e fölöttünk való, és azt gondolom, hogy a válasz az pozitív.
2: Tar Viktória, mi volt a szereped?
4: Én voltam a szellemek közül a herceg.
2: Miről szól számodra ez a darab?
4: Ez a darab számomra arról szól, hogy tudjuk elengedni a szeretteinket, és hogy bízzunk abban, hogy ők tényleg egy jobb helyen vannak, egy jobb társaságban, és hogy eljön az ideje mindenkinek, hogy ebben a helyzetben legyen.
2: A rádiós szerepét Liska Rafael játszotta. Számodra mit jelent ez a darab?
5: Mindenképpen azt szeretteink elvesztése nagy szerepet játszik a darabban. Ezt éreztük rögtön az első pillanattól fogva, de nyilván a szerelem is megtalálható benne.
2: Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, hiszen azért egy musical az elég nehéz műfaj.
5: Hát a musical műfajában a legnehezebb mindig azt gondoltam, hogy maga az éneklés, meg a táncok, de így visszagondolva rá, hogy megcsináltuk, szerintem annyira nem volt durva. Nyilván nagyon fontos az egész színház területén, hogy egymást figyeljük, hallgassuk, és együtt játszunk. Tehát mindenképpen össze kell fognunk, hogyha a színpadon vagyunk.
2: Azon kívül, hogy szlovákul játszotok, nyilván akkor a nyelvi kompetenciátok is ezzel szélesedik, de ezen kívül mit ad ez a színház?
5: Egymást, mármint a színésztársaimmal együtt. Szerintem jobban megismertük egymást a darab alatt, és hát nyilván nem csak a szakkörök alatt volt róla szó, de utána is például a kollégiumban rengeteget gyakoroltunk, beszélgettünk róla, tehát ez minket összehozott jobban még.
4: Ez nekem a érzéseimnek a kiélését jelenti, főleg amikor hétfőnként délután, így a hét kezdésénél esetlegesen kicsit az érzéseim betódulnak befele, akkor itt ki tudom engedni, mivel hogy olyanokat játszunk éppen, vagy olyan feladatokat csinálunk.
2: Miben segít még a színház?
4: Hát őszintén szerintem ez mindenkinél más, főleg úgy, hogy így megoszlik az, hogy ki hány éves köztünk, vannak akik nagyon kicsik, és vannak akik már ugye nagyobbak, belépnek a felnőtt korba, tehát mindenkinek más jelent abszolút. De amiben fejlődünk, azt szerintem legfőképpen az a csapatmunka. Mert hogy megtanulunk együtt dolgozni, egymáshoz igazodni, és egymásra reagálni is.
3: Gyerekekkel dolgozni, főleg kamaszokkal dolgozni nem mindig a legegyszerűbb, viszont hiszem, hogy talán, hogyha egy kicsit is hagytam bennük valamiféle lenyomatot a színház szeretettel kapcsolatban, és csak annyit elérek, hogy bérletük lesz felnőtt korúban, egy színházba, vagy így ilyen módon is támogatják majd a kultúrát, a művészeteket, akkor már elértük a célt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy kis színművészeket készítsünk fel, hanem az, hogy színház szeretet legyen.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnökéről, a Pécsi Horvát Oktatási Központ idei programjairól, a 270 éves lórévi szerb általános iskoláról, a soroksári dunamenti sváb találkozóról, valamint a Padlás című musical budapesti szlovák nyelvű előadásáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Michelangelo jégszobra. Mellár Dávid szlovák költő verse. Belenéztem mélyen, egy ristretto repedezett fehér csészében. Belenyaltam, bele egészen a fekete aljára, nyelvemmel hadonáztam fel le a nyelv határáig. Nagyot nyögött, és még egyszer. Felborult friss teja az ölében, elöntötte a forróság a combjától fel egészen a nyaki ütőérig. Gőzölgött a puha test, rándult még kettőt, utoljára, hogy egy begörcsölődött mozdulatból többé már ne tudjon kimozdulni. Egy Michelangelo sem tudta volna jobban pózba vágni az elalélt modellt. Mosoly maradt az arcán, akár a halottnak, amely még gőzölök frissen, vagy fázik az ürességtől. A bőr csont keményen csillogott, felállt a szőre, eleven rózsaszín foltokkal telefröcskölve, mintha leforrázták volna egy bögre szűzhóval. Közben glasszlemeze mozgott egy helyben, le és leüt egy tompa bőrré fakult fehér hangot az zongora testén. Zajtalan kemény jégzene a puha hó alatt. Izzadó szobor, hangtalan és tiszta. A feszült csendben az izmok elengedik egymást, ahogy halkan felenged a hártya jég, és megrepedve széttart, vagy a széthulló húsgerezdek rostjait megelőző finom mandarin héjzaj kifacsart belsővel. Csak van dekorációként egy jégkrémen, akár az a kevés zacca csészében, a nyelv által elérhetett.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Ésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informativno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.